0: Szavával teremtette az egész világot. A mindenség általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. De Istennek nem csak az alkotó képessége van meg, hanem arra is van képessége, hogy amit teremtett, azt ő fenntartsa. Ezt olvastam, az ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Ugyanígy tartja fenn a te életedet is, mivel az ő szava által születtél. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik. Máté Evangélium 4. rész 4. verse volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten beszéde tartja fenn a te szellemedet, ugyanúgy, ahogy az étel fogyasztása fenntartja a te testedet. Jobb azt mondja, szájának beszédét többre becsültem, mint életem táplálékát. Az Isten beszéde a te igazi fenntartód. Ez az, ami garantálja a maradandó sikeredet, boldogulásodat, egészségedet és a békességedet is. Még ha minden más el is múlik, az ő beszéde is sose. A 119. Zsoltár 89. versében az van, hogy Uram, örökké megmarad a te beszéded a mennyben. Tehát az Isten beszéde állandó, és nem változik meg. Engedd, hogy Isten beszéde felrázzon téged. Ez az, ami fenntart téged, és a folyamatos győzelemben tart meg. Most egy megvallást fogok mondani, amit ha akarsz, elmondhatsz velem együtt. Isten beszéde által születtem. Isten beszédének alkotó és fenntartó ereje munkálkodik bennem. Átadom magam teljesen a beszéd fenntartó erejének, amely képes felépíteni, nevelni, és az élet és a mai nap kihívása.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A Asszáf tanítása. Figyelj, én népem, az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná Isten asztalt teríteni a pusztában is. Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönt, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket. Odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának. Jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalának vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
4: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból. Ez

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Van egy nagyon jó hírem számodra ma reggel. Isten ott van veled, nem vagy egyedül. Ézsaiás, amikor a Messiás eljöveteléről prófétált, azt mondta, hogy úgy fogják a Messiást hívni, hogy Immánuel. Immánuel azt jelenti, hogy Isten velünk van. Maga Jézus is azt mondta magáról a Máté 28-ban, amikor felment a mennybe, azt mondta az ő tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy olyan ígéret, amit meg is tartott, ő minden nap velünk van. Biztos lehetsz benne, hogyha befogadtad Jézust az életedbe, hogyha az ő tanítványa vagy, akkor minden nap ott van melletted, és ő megsegít minden helyzetben. Ő nem azért van ott melletted, hogy figyelje, hogy mikor hibázol, és akkor megbüntessen, hanem azért van ott melletted, mert ő jót tervezett számodra, mert ő szeret. A Zsoltárok 85-ben azt írja, hogy hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének. Tehát kétség nélkül békességet szól neked is, mert ő szeret téged, ő a javadat akarja. Úgyhogy bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen szorultságban vagy, hogy nehézséget adottak, ő jót tervezett, jót készített számodra. És nem kell félned. A Zsoltárok 23-ban Dávid azt mondta, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogyha ő veled van, akkor győztes vagy. Róma 8.30-ban Pál azt írja, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda lehet ellenünk? És erre nyilvánvaló az a válasz, hogy senki nem lehet akkor ellenünk, mert Isten győzelemre vezet. És Jézus azért halt meg, hogy te győztes legyél, azért halt meg, hogy eltörölje a bűneidet, hogy meggyógyítson, hogy békességed legyen. Köszönöm neked, mennyi atyám, Jézus Krisztust, köszönöm neked a megváltást, köszönöm neked, Jézus, azt, hogy te minden nap velünk vagy. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, és mi is nagyon szeretünk téged. Köszönöm, hogy te megbocsátottál nekünk minden bűnt, hogy meggyógyítottál, hogy békességet terveztél, és jót terveztél a mi életünk felől. És Uram, ezért félre teszünk minden aggodalmat, minden félelmet, és azt mondjuk, hogy te velünk vagy, ezért nem félünk. Te velünk vagy, ezért győztesek vagyunk a mai napon is. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

András elárulta Jézust, Péter meg letagadta, és azt mondta, hogy nem ismerem őt, és sose találkoztam vele. Jézus imádkozott a kertben, jöttek a katonák, és elfogták, és a keresztre feszítették, és kifolyt éltünk a vére. És ekkora szegekkel verték a lábát meg a kezét.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsérő.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt minden kedves hallgatónak. Van egy nagyon jó hírem számodra ma reggel. Isten ott van veled, nem vagy egyedül. Ézsaiás, amikor a Messiás eljöveteléről profétált, azt mondta, hogy úgy fogják a Messiást hívni, hogy Immánuel. Immánuel azt jelenti, hogy Isten velünk van. Maga Jézus is azt mondta magáról Máté 28-ban, amikor felment a mennybe, azt mondta az ő tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy olyan ígéret, amit meg is tartott, ő minden nap velünk van. Biztos lehetsz benne, hogyha befogadtad Jézust az életedbe, hogyha az ő tanítványa vagy, akkor minden nap ott van melletted, és ő megsegít minden helyzetben. Ő nem azért van ott melletted, hogy figyelje, hogy mikor hibázol, és akkor megbüntessen, hanem azért van ott melletted, mert ő jót tervezett számodra, mert ő szeret. A Zsoltárok 85-ben azt írja, hogy hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének. Tehát kétség nélkül békességet szól neked is, mert ő szeret téged, ő a javadat akarja. Úgyhogy bármilyen helyzetben is vagy, bármilyen szorultságban vagy, hogy nehézséget adottak, ő jót tervezett, jót készített számodra. És nem kell félned. A Zsoltárok 23-ban Dávid azt mondta, hogy még hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogyha ő veled van, akkor győztes vagy. Róma 8.30-ban Pál azt írja, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda lehet ellenünk? És erre nyilvánvaló az a válasz, hogy senki nem lehet akkor ellenünk, mert Isten győzelemre vezet. És Jézus azért halt meg, hogy te győztes legyél, azért halt meg, hogy eltörölje a bűneidet, hogy meggyógyítson, hogy békességed legyen. Köszönöm neked, mennyi atyám, Jézus Krisztust, köszönöm neked a megváltást, köszönöm neked, Jézus, azt, hogy te minden nap velünk vagy. Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, és mi is nagyon szeretünk téged. Köszönöm, hogy te megbocsátottál nekünk minden bűnt, hogy meggyógyítottál, hogy békességet terveztél, és jót terveztél a mi életünk felől. És Uram, ezért félre teszünk minden aggodalmat, minden félelmet, és azt mondjuk, hogy te velünk vagy, ezért nem félünk. Te velünk vagy, ezért győztesek vagyunk a mai napon is. Amen.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: minden aggodalmat, minden félelmet, és azt mondjuk, hogy te velünk vagy, ezért nem félünk. Te velünk vagy, ezért győztesek vagyunk a mai napon is. Amen.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

Akkor rátalál az ő pillantása. Akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiátsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Szám Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint júnyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádot, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene, kérlek, tér vissza, tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
4: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisz szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 82. Zsoltár, Asszáp Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A földnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullatok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: Egy rendkívül hálás téma esett rám, az pedig a konfliktus kezelés. Hát nem is tudom, hogy mi. Konfliktus kezelés a házasságban, ez a témánk. Tehát ugye a udvarlás, holdfény, rózsacsokor, séta a tengerparton, kéz a kézben, csiripelnek a madara, még éjszaka is minden rózsaszín. Aztán boldogító igen elhangzik, és hova lett a holdfény? Hova lett a rózsacsokor? Nincsen rózsa tövis nélkül. Ugye mondják azt, hogy a szerelem vak, és a házasság fölnyitja a szemeket. Sok mindent mondana, de Isten azt mondja, hogy a szeretet soha nem múlik el. És szeretném, hogyha ezt beírnád és bevésnéd a szívedbe. A szeretet soha nem múlik el. Tudom, hogy ez az agapé szeretetről szól, de nagyon sok nyelvben, így a magyarban sincs a szeretetre más szó, csak a szerelem, amiben egy kis eroszt, egy kis szexualitást, érzéseket értünk, és a szeretet. Ez van. Nincs más szavunk rá. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a szeretet soha nem múlik el, ott az Istenből fakadó, örökkévaló szeretetről van szó, az ő személyéről van szó. És amikor Isten lénye beléd megy, és Isten szeretete megérintett, bennem kijelentetett, máshogy fogalmazok, ha megtértem, újjászülettem. A Szent Szellem által Isten belém tölti, mint egy libába a kukoricát, az ő szeretetét. Belém tölti. És itt nem az érzésekről beszélek, a hangulatokról, hanem arról az agapé örökkévaló szeretetről, ami soha nem múlik el. És szeretném, hogyha ezt kimondanád velem. Atyám, én hiszem azt, hogy a tőled eredő szeretet soha nem múlik el. És most mondod a melletted levőnek, barátom, testvérem, amit az Atya te beléd rakott, Szent Szellem által szeretetet, az sosem múlik el. Tehát amikor jönnek oda konfliktusok közepette, házaspárok, hogy már nem szeretem, más szeretek, akkor mindig megkérdezem, és szeretted? Mert ha szeretted, akkor a szeretet soha nem múlik el. Tehát ugye ott tartottunk, hogy konfliktus, és konfliktusok kezelése. Azt tudni kell, hogy a konfliktusok kezelésébe a legfontosabbat mindig szem előtt kell tartanunk, Istennek a soha el nem múló szeretetét. Mindent képes megoldani. Mindent. Ha képzeld el a kárhozatot, megfordította, az átkot, a betegséget, a halált, akkor egy nyomvat ide tegyem, oda tegyem, vegyek bútort, ne vegyek, most mire spóroljunk, az anyósodnak nincs igaza, büdös a hónaljad, nincs vasaltingem, nincs mibe öltözködnöm, poros a stb. Ezek piszlicsári dolgok ehhez képest, és ezt fordítsd le. És ha az Úr megoldotta, és szeretetével oldotta meg az összes többit, mindezeket megoldja, hidd el. Csak kell valaki, aki ragaszkodjon ehhez. Nem biztos, hogy mind a két fél kell, hogy ragaszkodjon, még akkor is meg lehet oldani. Van erre is, több példát tudnánk mondani a gyülekezetből is. Van úgy, hogy nem mind a két fél ragaszkodott a megoldáshoz. De ha az egyik ragaszkodik és el nem engedi, akkor az a helyzet, mivel a házasság, ez nem egy szerződéses dolog, hanem szövetség három fél között, amiben benne van Isten, akkor is, hogyha tudatosan nem úgy csináltad. Tehát megtérés előtt házasodtak össze valakik, akkor vajon kimarad belőle Isten? Hát szerintetek Ádámnak, Évának volt-e egyházi esküvője? Oké, most nem akarok ebbe belemenni. De Isten akkor is benne van, mert ő alkotta. Isten akkor is benne van a házastársi szövetségben, hogyha nem volt egy egyházi esküvő. És hogyha valaki megtér, és meglátja Istennek az ígéretét, fantasztikus tervét a házasságra, és a másik fél ki akart már szárni, és megtörte az egészet, és nem foglalkozik az egésszel, de te ragaszkodsz hozzá, akkor a háromból kettő már ragaszkodik. És a háromból kettő a harmadikat meg tudja fordítani. Van erre ígéret is? Van bizony több is, forduljatok testvérekhez bátran. Most nem keressük meg ezeket az ígéreteket, de több ilyen bibliai ígéret is van. Tehát nem lehet egyetlen egy kapcsolat se, amiben most benne vagy, ami konfliktusmentes legyen. Ez jó, hogyha tudatosítod. Lehet ez baráti, testvéri, lehet ez házastársi, jegyességi, szülőgyerek, munkatársi. Egyszerűen, ha házasságra nézem, akkor a konfliktusok szükségszerűek, hogy legyenek. Nem a konfliktusokkal van a baj, annak a kezelése a kérdés. Hogyan kezeljük? Tehát a főbb konfliktus források ugye az ember különböző értékrendjéből fakad. A másiknak mi az értékrendje, meg az enyém? Ezért egy rendkívül fontos az összeházasodás előtt az értékrendet tisztázni. Kati nagyon jól tudja, nem emlékszem olyan témára az elmúlt 17-18 év alatt, amiről mi jegyesség alatt ne beszéltünk volna. Mindenről beszéltünk. Mindenről sokat vitatkoztunk. Így volt, sokat beszéltünk, sok konfliktus volt, de megtanultuk azokat lerendezni. Néha fájdalmas volt, de megtanultuk azokat lerendezni. De úgy mentünk bele a házasságba, hogy el tudjuk azt mondani, hogy azonos az értékrendünk. Természetesen előfordul az, hogy összeházasodnak emberek, és utána nyílik meg egy csomó dolog a számukra, és utána kezd kibomlani az isteni értékrend, akár egyik, akár mindkettő számára is. És eltérőek az értékrendek, tehát ez is egy konfliktus forrás. Aztán lehetnek különböző temperamentumokból. Ezekből is fakadhat egy csomó konfliktus. Így van? Mert lehet, hogy az egyik egy közlékenyebb típus. A másik kevésbé közlékeny. Az egyik szavakkal közlékenyebb, a másik nem szavakkal közlékenyebb. Olyan típus. Természetesen lehet ezeket változtatni, és formálni, alakítani, de ezek is feszültségforrások lehetnek. És ezeket jó, hogyha tisztában vagyunk, vagy a közös döntésből is erednek és fakadhatnak konfliktusok. Mert előtte megszoktam, minél többet élt valaki az ember egyedül, annál inkább megszokta, hogy a döntéseit egyedül hozza meg. Természetesen az Úrra való együttélésbe tudom, tehát ezt most hozzáteszem, nem cinizmusból, tényleg, Istenfélelemmel, hogy természetesen keresve az Úr akaratát, meg az ő akaratával összhangba. Igen, de mégis legtöbb döntést egyedül hozott meg. És amikor összeházasodnak, akkor rádöbbennek, hogy attól függetlenül, hogy jó döntéseket hoztam, változtatnom kell a metódusom, mert ha ugyanúgy akarom hozni a döntéseimet, alapjáratban feszültségek lesznek, és komoly konfliktusok lesznek. Mert most már ketten kell meghoznunk a döntéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy mi ketten kormányozzuk a családot. Mi vagyunk a kormány, ezt beszéltük. Igen. Csak én vagyok a miniszterelnök. Ő meg a korona. Tehát a közös döntés az nem autokratikus, hogy amit én mondok, az úgy van. Persze, hogy úgy van. Nem. Mert nem tehetem ezt, és nem csinálhatom ezt. Mert ebből meg kell változni. Tehát attól, hogy hinnemű valaki, attól még nem okosabb. Vagy nem bölcsebb. Na lépjünk tovább. A kommunikáció hiányából is, a kommunikáció hiányából is lehetnek konfliktusok. Én elvárom, hogy te tudd, hogy én mire gondolok. Mert ez magától értetődik. Hogy nem tudod? Miért nem azt csinálod? Pedig ez teljesen normális lenne. Kitalált, hogy mi az én szívem vágya. Én nem úgy szeretem, hogy összehajtogasd az inget, hogy, hanem így szeretem. Ezt én megmutattam, hogy szeretem. Összehajtogatni. Most már elkezditek sajnálni, nem kell ám sajnálni. Más igények is vannak, és más szükségek, erről is volt szó, és ebből is fakadnak problémák, konfliktusok. De az a helyzet, hogy ezek a különbségek a Krisztusban tudnak eltűnni. És hogyha arra teszem a hangsúlyt, például ami Galata 2:20-ban van, hogy élek többé, most már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt elkezdem hinni tudatosan az én házastársammal kapcsolatban is. Elkezdem mondani. Efezusi levél 2:14-16-ig három verset olvasok föl. Ő a mi békességünk, Krisztus. Ő az, aki egyítette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat. Tehát aki már volt nálunk a nappaliba, akkor az tudja, hogy szép, nagy. De az a helyzet, hogy az öt helyiséget csináltunk egybe. Mert előtte volt egy kis szoba, egy kis kamra, egy kis konyha, kis étkező és egy folyosó. És az összes válaszfalat lebontottuk, majdnem összedőlt a ház, ezért oszlopokat kellett berakni. De az oszlopok, ahogy belettek rakva, a ház stabil és tágas a tér. Tudjátok, le kell bontani bizonyos válaszfalakat. A Krisztusban le vannak bontva a választófalak. Azt mondja, az ellenségeskedést is az ő testében eltörölte, és a parancsoknak rendeletekbe való törvényét eltörölte. Tehát van ellenségeskedés? Lehet, de Krisztus testében nincs ellenségeskedés. Tehát, hogyha arra teszek hangsúlyt, hogy ő Krisztus testének egy másik része. Én is Krisztus testének a része vagyok. Nem lehetünk ugyanaz a része, Mert nincs két ugyanaz a rész. Ez a kis ujjam is más, mint ez a kis ujjam. Ez a hüvelykujjam is más, mint ez. Még a fülem is más. Szép, nagy, de más. A hajszálad is más. Sokféle van, de mindegyik más. És mindegyik testrész más, de ugyanahhoz a testhez tartozik. És békességük van egymással. Próbálnák meg, hogy ne legyen. Jézus Krisztus ezt a békességet megszerezte. Azt mondja, hogy azt a kettőt egy új emberré teremtse, ő magában békességet szerezve. Ha az új emberre tesszük a hangsúlyt, akkor a konfliktusok nagyon könnyen megoldhatóak lesznek. A Krisztusban eltűnnek, hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben, a keresztfa által. És itt van egy nagyon drasztikus kifejezés, megölte önmagában az ellenségeskedést. Ez így van. Tehát kivégezte. Tehát egy kivégzést tartott, kivégezte önmagában, megölte, megsemmisítette önmagában az ellenségeskedést. Ha Krisztusba keresed a konfliktus megoldását, akkor biztos, hogy békességre jutsz. Ha az egész részeként keresem a konfliktusra a megoldást, biztos, hogy békességre jutunk. De az egésztől, Krisztus testétől nem szeparálhatom el magamat, nem gondolkodhatok elszigetelten attól, magamról, meg rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy a pásztort is be kell vonni a házastársi vitákba, meg a családi konfliktusba. Az Úr őrizzen meg ettől. Nem erről beszélek, hanem arról, hogyha egy tag szenved, akkor bizony az Isten tiszteleten azt megérezzük. És lehet, hogy fizikailag nem tudok róla, vagy fizikailag nem tud az, aki ott kint áll, vagy fizikailag nem tud konkrétan szóba semmit az, aki mondjuk ott ül melletted. De a lelke megérzi, a szelleme megérzi. És a szelleme, a Szent Szellem közli a szellemével, és a lelkében egy gyötrést él át. És amikor összejövünk, akkor egy felelősségünk van, hogy ezekből egymást kisegítsük. Hogy odafelvalókra segítsük a tekintetet vetni. Hogy odafelvalókra nézzünk. Mi szükséges a konfliktusok kezeléséhez? Néhány dolgot nézzük meg. Először is a konfliktus. Tehát nagyon egyszerűnek tűnik, meg nevetségesnek, de hogy tudjuk kezelni a konfliktust, kell, hogy legyen. Tehát amikor én megkérdezem azt, hogy na, veszekedtetek már, és akkor azt mondja, sose már, 35 éve, sose. Persze, mert lehet, hogy már eltemetted 35 éve. Vagy fizikailag, vagy lelkileg, szellemileg. De hogyha te együtt élsz ténylegesen, akkor olyan szerintem kizárt dolog, hogy ne legyenek konfliktusok. Miért? Mert még nem vagyunk tökéletesek. Természetesen előfordulhat veled, de nekünk még nem sikerült ez megoldani. Dolgozunk rajta. Ami rajtunk áll, azt megtesszük. Efezus 4, 1, 2, 3. Pál apostol azt mondja, kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, ahogy illik elhívásotokhoz, amelyel ellettetek híva, teljes alázattal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymás szeretetbe, és igyekezve megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. A másik dolog az, hogyha ezt megnézem, szükséges, hogy legyen bátorságod. El kell tökélned magad, hogy nem leszel gyáva. Egy gyáva ember nem tud konfliktust kezelni. A konfliktus kezeléséhez bátorság kell. Mert a konfliktus kezeléséhez szembe kell nézni a hiányosságaimmal. Vagy a másik hiányossága, így könnyebb. De sokszor ez is, ehhez is bátorság kell. Emlékeztek, hogy Jézus mondja Máté 23-ban, ott a farizeusoknak, hogy megadjátok a tizedet a mentából, meg a kaporból, ilyen csipcsuk dolgokat betartotok, de amik lényegesek, amik fontosak, azt nem csináljátok meg. És ott a különböző evangéliumokban mást-más sorol föl. Az egyik a szeretet, az irgalmasság, de ott a Máté 23-23-ban talán ott az van, az ítéletet elhagytátok. Tehát a különbségtevést. Miért? Mert egy-egy helyzetben fölvállalni azt, hogy ez nem jó. Sokszor feszültséggel jár. Fölvállalni egy helyzetbe, egy bizonyos helyzetbe, lehet, hogy nem kell kimondanom, mert ha most kimondanám, az nem vinné előbbre a dolgot. De ha átmész fölötte, megoldás nélkül szőnyeg alá besöpröd, mert úgy gondolom, hogy könnyebb, és hogy hát az idő múlásával megoldódik. Nem oldódik meg az idő múlásával, az idő csak rosszat tesz neki. Vagy sebet okoz, vagy elfertőzi, vagy gennyesedést okoz, vagy dagadást okoz, de mindenképpen rosszat tesz neki. Idő az nem oldja meg. Egy tudatos döntés, egy bátor döntés kell. A harmadik dolog, ami nagyon sokat segít a konfliktus kezelésében, hogy a házasságról fontos úgy gondolkodni, tudom, hogy ezt tudjuk, tudom, hogy ezt mindegyikön kapásból alapaxiómaként le tudja írni, de a házasság szövetségi kapcsolódás és kapcsolat. Tudnom kell, hogy én nem azért vettelek el pusztán feleségül, nem azért mentem hozzád feleségül pusztán, mert szerelmes voltam beléd. Igen, szerelmes voltam, és mondhatod azt, amikor nem érzed, hogy akkor is szerelmes vagyok. Én azért mentem hozzád, mert én tudatosan egy szövetségi kapcsolatban akartam élni. És akár jól érzed magad ebbe, akár nem éppen most, szövetségesek vagyunk. Tudtok nekem olyan bibliai példát mondani, hogy bizony szövetségesek kutyául érezték magukat abba a szövetségbe, és mégis hűségeseknek kellett lenniük, mert különben meghaltak volna. Józsué és a gibeoniták, pontosan. Volt egy nagy hazafi, nemzeti büszkeséggel megáldott király. Ki volt az? Saul. Saul, aki nagy nemzeti öntudattal elkezdett igazságot szolgáltatni, majd ő kiírtja a gibeonitákat. Átok jött az egész népre. Emlékeztek, hogy lett annak az átok sorozatnak vége? 7 leszármazottját kellett fölakasztatni. És amikor az a 7 leszármazottja meghalt, fölakasztották, levágták a kötérről, eltemették, akkor szűnt meg az átok. Kemény a lecke, de az azt jelenti, hogy becsapták a gibeoniták Józsuét és Izrael fiai, szövetséget kötöttek nagy álnok módon, és Isten azt mondta, hogy na hát ezt a szövetséget, mivel becsaptak, nem kell betartani? Nem. Bajba vannak a gibeoniták? Most menjetek, kössetek kardot, és menjetek, és harcoljatok értük. Oda kell mennetek a csatába értük. Ha nem mentek, én harcolok ellenetek. És tudod, mit kellett csinálni Izrael hadseregének? Menni kellett ezekért adni az életüket és harcolni, akik becsapták. Mert szövetségre léptek velük. A szövetség az komoly dolog. És hogyha te a konfliktusokat úgy akarod kezelni, mint szövetséges, akkor tudod, ebből a konfliktusból egyetlen egy kiút van, hogy megoldjuk. Vagy a halál oldja meg, vagy az élet. Nincs más. Azért legtöbbször a halál. Mert az ego, egónak meg kell halni. A személyes vágyoknak meg kell halni. Sokszor azt gondolták ott a fiatal házasok, hogy én viccelődök, amikor a boldogító igennel azt mondtam, hogy aláírod és hitelesíted a saját halálos ítéletedet. Azt gondolták, hogy ez egy jó szlogen és vicc. De aki már összeházasodott, az tudja, hogy nem vicceltem. Melyik házas cáfol meg? Avcsel 14.22. Azt mondja, erősítették a tanítványok lelkét, intve, hogy maradjanak meg hitben, hogy sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten királyságába bemennünk. Tehát ez a háborúság, ez a viszály, ez a konfliktus azt mondja, hogy olyan dolog, ami összeszorít, nyom, szorongat, gyötör, zaklal, zaklat. Tehát egyszerűen azt jelenti, hogy vannak olyan konfliktusok, amik sarokba szorítanak. Úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni jól belőle sehogy se. Ez jó. Amikor úgy érzed, hogy ki tudsz jönni a konfliktusból, le tudod győzni a másikat. Két várra tudod fektetni, vagy indokokkal, vagy indulattal, vagy tekintéllyel, vagy akármivel, akkor rossz. Amikor benne vagy egy konfliktusba, és úgy látod, hogy sarokba vagyok szorítva. Na, Isten ezt várta. Mert ezeken a helyzeteken keresztül tudok legtöbbet változni. Ezeken a helyzeteken keresztül tudja Isten leginkább elvégezni a házastársamon keresztül az ő formáló munkáját. Dicsőség neki, a Katiért ezért. Róma 12.12. Ugyanezek a kifejezések, most három biblia vers részt olvasok fel. Azt mondja, hogy a háborúságban tűrők. Ugyanez a görög kifejezés van ott. Tehát amiken keresztül Isten királyságába bejutsz, azok ezek a konfliktusok. Ezekben a konfliktusokban meg kell tanulni a türelmet. Amikor látod, hogy türelmetlen valaki, például az apámnak, vagy az anyámnak három lakása is van. Nem, négy. Van neki annyi pénzük, mint a tenger. De nem segítenek nekem. Pedig hát az lenne a dolguk. Addig csinálom ott a dolgot, hogy azért valami csak csúranyon cseppenjen. Jó, ha megvárod. Mert lehet, hogy nem adja oda az életébe. Majd ha elmegy, akkor odaadja. Megteheti? Meg. Ha sürgetem, akkor türelmetlen vagyok. Ha sürgetem, akkor idő előtt veszem el. Vannak idő előtt elvett, átvett örökségek. Ami azt mondja Salamon, hogy hát nem áldást hoz. Ő durvában fogalmaz. Tehát az azt jelenti, hogy amikor látsz mondjuk türelmetlen embert, akkor tudod, hogy sok konfliktusba fog belekerülni. Mert Isten tűrése akarja majd megtanulni, megtanítani. Ha látsz egy türelmetlen embert, akkor biztos lehetek abban, ha összeházasodik, sok konfliktus és veszekedés lesz. Mert Isten meg fogja tanítani, mert szereti a türelemre, a hosszú tűrésre. Róma 5.3. Azt mondja, a háborúság békességes tűrést eredményez. Isten az a helyzet, hogy nem elégszik meg azzal, hogy engedelmeskedjünk. Ha voltál katona, nem volt elég az, hogy most föl a folyosón. Jó. És akkor, hogy mondta katona? Parancs, értettem. Ha nem így mondtad, akkor kaptál valami mást is. Még természetes szinten is határozottan, örömmel, készséggel kellett teljesíteni a parancsot. Még a nem keresztényeknél. Most képzeld el, Isten is azt mondja az 5 Mózes 28-ban, mivel nem szolgáltatok örömmel, mindennel bővölködve, ezért, pok, pok, pok, pok, pok. Ami azt jelenti, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy tűrjünk, tűrést tanuljunk, hanem azt mondja, hogy milyen tűrést? Békességes tűrést. Róma 5:3. Hogy teljes békességem vagy. Hát ennek mindennek a teteje. Tehát, hogy az rendben van, hogy tűrök, összeszorítom a fogamat, megcsinálom, csak azért is. De Isten azt mondja, hogy nem azt akarom, hogy csak azért is megcsináljam összeszorított foggal, hanem, hogy békességgel. Nem mindegy. Amikor még nem megy a békességes tűrés, akkor Isten, tudod, mi beenged bele megint? Konfliktusba. Zsidó 10:36. Azt mondja, hogy békességes tűrésre van szükségünk, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjük az ígéretet. Vagy más helyütt hit és békességes tűrés által nyerjük el Istennek az ígéreteit. Miért akarja? Nem azért, mert ez mániája, hogy nekünk békességes tűrésünk legyen, mert ő ilyet szeret látni. Ismertem olyan apát, aki azon ábrándozott éveken át, hogy neki lesz egy szőke, hosszú hajú lánya. Hát barna hajjal született. Tudod, mit csinált? Egy éves korától szőkítette. Utána az volt a vágya, hogy legyen egy göndörvörös hajú lánya. Mit tesz az úr? Egy barna hosszú hajú lánya, egyenes hajú lánya. Mit csinált? Közel egy éves korától festette vörösre, és dajeroltatta. Ez flug. Annál is rosszabb. Ismertem azt az embert. Isten nem azért akarja, hogy békességes tűrők legyünk, mert ő neki van valami olyan fixa ideája, hogy csak azok a jó, hanem azért akarja, hogy az ígéretei mind a miénk legyenek. Mert hit és békességes tűrés kell ahhoz, hogy az ígéretei megteljesedjenek. És ő azt akarja, amit ő elkészített neked, ami örökséget összegyűjtött a Krisztusba, és a Krisztusba már eldöntötte, hogy neked adja, az bejöjjön az életedbe. És ehhez hit és békességes tűrés kell. És ehhez használja a konfliktusokat. Rendezett éveken át, hogy neki lesz egy szőke, hosszú hajú lánya. Hát barna hajjal született. Tudod, mit csinál? Egy éves korától szőkítette. Utána az volt a vágya, hogy legyen egy göndörvörös hajú lánya. Mit tesz az úr? Egy barna hosszú hajú lánya, egyenes hajú lánya. Mit csinál? Közel egy éves korától festette vörösre, és dajeroltatta. Ez flug. Annál is rosszabb. Ismertem azt az ember. Isten nem azért akarja, hogy békességes tűrők legyünk, mert ő neki van valami olyan fixa ideája, hogy csak azok a jó, hanem azért akarja, hogy az ígéretei mind a miénk legyenek. Mert hit és békességes tűrés kell ahhoz, hogy az ígéretei megteljesedjenek. És ő azt akarja, amit ő elkészített neked, ami örökséget összegyűjtött a Krisztusba, és a Krisztusba már eldöntötte, hogy neked adja, az bejöjjön az életedbe. És ehhez hit és békességes tűrés kell. És ehhez használja a konfliktusokat.

Da. Ez flug. Annál is rosszabb. Ismertem azt az embert. Isten nem azért akarja, hogy békességes tűrők legyünk, mert ő neki van valami olyan fixa ideája, hogy csak azok a jó, hanem azért akarja, hogy az ígéretei mind a miénk legyenek. Mert hit és békességes tűrés kell ahhoz, hogy az ígéretei megteljesedjenek. És ő azt akarja, amit ő elkészített neked, ami örökséget összegyűjtött a Krisztusba, és a Krisztusban már eldöntötte, hogy neked adja, az bejöjjön az életedbe. És ehhez hit és békességes tűrés kell. És ehhez használja a konfliktusokat. A konfliktusok kezelésébe az egyik legfontosabb alapszabály. Ne akarjuk megváltoztatni a házastársunkat. Hosszú idő tellett el, mire én is erre úgy beálltam. Most őszintén, tehát nem kell most kimondanod hangosan, csak úgy a szívedbe, becsukod a szemedet, mennyire akartad, vagy akarod most is még megváltoztatni a házastársadat? Az a helyzet, hogy lehet olyan dolgokat csinálni, Steve-től, Barbarától hallottam először, amikor csináltak két kávés csészét, az egyikre az volt, hogy szeretnék beszélgetni, beszélgess velem, másikra pedig az volt, hogy hallgatlak. És akkor, hogyha igénye volt, akkor ezt kitette. Beszélgessünk. Hallottam egy másik házaspárt, hogy egyszerűen, hogyha konfliktusba valamelyik átlépett egy határt, amivel már sértett, akkor azt mondták, kerek a hold. Tényleg? Csak ez volt, kerek a hold. És akkor társaságban senki nem tudta, hogy mitől kerek a hold. De ez egy fix jelzés volt, megbeszélték, és ők ezzel jeleztek, hogy átlépett egy határt. Bánt, ez bánt. Szeretném, ha ezt nem csinálnád. Lehet sok mindent kitalálni, nem ez a lényeg. Lehet a visszajelzésekre megegyezésre jutni. Van egy másik házaspár. Eléggé temperamentumos a hölgy fél, és amikor konfliktusok voltak, akkor hát általában a férj úgy visszahúzódott, begubózott, aztán egy idő után kiment. És akkor elment kocsmába, ide-oda, kertbe kapálni, akárhova. Aztán eljutottak oda, hogy amikor ilyen lerohanósdi volt, fölemelte a kezét, és jelezze, hogy megadom magam, nem kell tovább támadni. Teljesen mindegy. Az biztos, hogy ha meg akarunk nehezebb, kínosabb dolgokat is beszélni, akkor ne a másiknak a személyét támadjuk, hanem legyünk tárgyilagosak. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy azt mondjuk csak el, ami konkrétan a viselkedés, a szavak zavarnak. Ne azt mondjak, hogy utállak. Azt lehet mondani, hogy azt utálom, amikor nem jön eszembe. Sok mindent meg lehet beszélni, és őszintén lehet megbeszélni, de arra hangsúlyt kell tenni, hogy

0: személyét támad. Amikor egy konfliktust meg akarunk beszélni, akkor a kérdés az, hogy a másik védekezik-e, vagy védekezek-e. Mire állok be? Ha egyből bizonygatom a magam igazát meg, hogy nem úgy van, akkor az azt jelenti, hogy teljesen tuti biztos a veszekedés. Teljesen biztos. Majd megoldása lesz erre egy-két javaslat. Ha egy tisztázó beszélgetés például túlzottan fölkavarja az egyik felet, fölzaklatja bármelyik felet, akkor érdemes elhalasztani egy kicsit a megbeszélést. Egy közös megegyezéssel. Ebbe kell egy nagy fegyelem. Megmondani, hogy halasszuk egy kicsit máskorra. Együnk vagy igyunk. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Mert volt úgy, hogy feszültség volt, és hát Kati is ismer, hogyha, mit tudom, én nem ettem már egy napja, akkor lehet, hogy feszültebb vagyok. És akkor ő is mondta, hogy hát, együnk egyet, és akkor beszéljük meg. És akkor evés után máshogy tudtuk megbeszélni a dolgokat. Van ebbe bölcsesség. Segít az is az objektívebb értékelésben és a megbeszélésben, hogyha megpróbálod leírni. Mert én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de előfordult velem, hogy elkezdtem leírni, és miközben leírtam, olyan hülyeségnek tűnt. Rájöttem, hogy hát ez az tiszta hülyeség. Az nevetséges. Próbáld meg a konfliktusok előtt megfogalmazni, és próbáld meg leírni. És miközben leírod is, azt veszed észre, hogy még mindig van értelme ezt így tisztázni, akkor lehet tovább menni. Tudod, a boxmeccsnél a bíró szerepe nem az, hogy összeütközés, tehát a meccset leállítsa. Nem az a feladata. A box mérkőzésben a bírónak az a feladata, hogy szabályszerűen járjon el mind a két fél. Ne legyenek szabálytalanságok. És bizony a bíró az, aki garantálja a szabályszerű mérkőzést. És hát vannak a konfliktus kezelésben is támadó, meg védekező módszerek, hogy hogyan próbálom kezelni azokat a dolgokat. Akárhogyan is, nagyon fontos, hogy nem szabad övön alul ütni, és vannak bizonyos tiltott, elkerülendő módok. És néhányat nézzük meg, ugye például a leuralás, lerohanás, inkább így mondom, lerohanás. Itt az van, hogy lerohanom, és hát olyan meggyőző érvekkel, egyből, tekintéllyel, vagy akármivel, sarokba szorítom, hogy esélye nincs abból, arra, hogy ebből a helyzetből győztesen jöjjön ki. Mert ilyenkor a lerohanó félnek mi a vágya, hogy győzzek. Bármely konfliktus kezelésből úgy jön ki valaki, hogy ő győzött, akkor az azt jelenti, hogy mind a ketten vesztesek. Ez biztos. Bármely konfliktusból. Mert a konfliktus nem szabad arra kimenjen, hogy most ki győz. Egy konfliktus kezelésben figyeld meg, mindegyikünknek nyernünk kell. De ahhoz, hogy az a konfliktus kezelés építő legyen, az a konfliktus épülésre legyen, ahhoz mind a kettőnknek előbb-utóbb változnunk kell. Mind a kettőnknek. Akkor is, hogyha nekem van igazam. Akkor is változnom kell. A másik ugye a szintén támadó módszer lehet a sérelemgyűjtögetős. Puttonyba rakom. Tegnapi, délelőtti, a délután is. Tegnap előtt, azelőtt, ezt mondtad, nem úgy mondtad, nem csináltad, nem köszöntél, nem csuktad be, hangosan csuktad be, hogy zuhanyoztál, nem úgy raktad a fogkefét, aztán lehet a leülőkét, vagy mi a lehajtó, pisis lett, a bármi. És akkor ezt úgy összegyűjti az ember, és amikor eléri a kritikus szintet, akkor robban. Az nem tesz jót. Kapcsolatoknak nem tesz jót. Lehet, hogy a másikat menekülésre kényszeríted, de nem ez a célja a házasságnak, hogy az egyik elmeneküljön belőle, hanem, és a szíve mélyén egyikünknek se ez a cél, hanem az, hogy ezt lerendezzük. Ezért legjobb, hogyha sérelem van, azt ne gyűjtögesd. Minél kisebb egy sérelem, annál könnyebb kezelni. Akkor legjobb ott még frissibe. Addig még nem érzed, hogy annyira beléd lett az a kés úgy szúrva, megforgatva, még nem fáj annyira, sokkal egyszerűbb ott kezelni, és elmondani őszintén. Ezért bátorítani kell, higgyétek el egymást, hogy legyetek kommunikatívak. Beszéljetek. Beszéljetek egymásnak a sérelmekről, a határokról, stb. A harmadik dolog a támadó módszerből a szemrehányósdi. A másiknak a hibáztatása. Mindig te vagy a hibás, ez természetes. Tehát abszolút te vagy a hibás, nem veszed észre. Ezért is te vagy a hibás. Igen. Mert én jól csinálom. Tehát én vagyok az idősebb keresztény. És sokkal régebben megtértem, mint te. Te nem voltál itt, nem voltál ott, ezt se hallottad, azt se hallottad. Tehát egyszerűen te vagy a hibás. A te családodban ez se volt, az se volt. Nem volt neked mintád se. Te vagy a hibás. Az a helyzet, hogy ez se vezet nagyon jó dologra, az a szemrehányósni. A következő ilyen letámadós dolog az a kritizálós. Hibakereső. Ott ezek a kulcsszavak, hogy mindig, meg sose. Aztán ez, hogyha még vegyül egy kis cinizmussal és gunnyal, az mar. Nagyon nehezen tudnak azok gyógyulni. Erre nagyon oda kell figyelni. A manipuláló csendes módszerek, a hizelgés. Önző egyéni érdekek céloknak az eléréséért. Tehát sok mindent hizelgéssel el lehet érni. Vásárlástól, új ruháig, ne akadjon ki, hogy későn értem, nem cseréltem ki a villanykörtét, de csak azért hízelgek, hogy ne legyen belőle feszültség. Szintén nem jó, mert aláássa az őszinteséget, a nyíltságot és az átláthatóságot. Van ugye a mentegetőző, a szenvedő, ez fáj, az fáj, ha valóban szeretnél engem, akkor ezt csinálnád, azt csinálnád, ismerő, a visszahúzódós. Meg van ez az önostorozós, hogy tényleg annyira rosszul csinálom a dolgokat, már megint berúgtam, mert sokkal jobb lenne neked más valakivel élni, én csak kereszt vagyok a te számodra, és tudom, ha én már nem leszek, akkor neked sokkal könnyebb lesz, majd találsz magadnak egy sokkal jobbat. Ezek manipulálások. Manipulálások. És komoly sebeket tudnak okozni ezek. Bármilyen módszerrel is győzünk, akár ilyen letámadós, akár ilyen manipulálóssal, akkor az mind a két fél számára vereség és kudarc. Egy konfliktus kezelésébe azt kell elérnünk, hogy valódi békesség, megértés, mind a kettőnkbe egy valódi krisztusi válás, krisztusi formálódás, egy krisztusi változás jöjjön létre. Ott mindig valami szeretetbe való megerősödés fog történni. Valami jónak a megerősítése, valami bátorító, valami annak az erősítésére, hogy de jó, hogy te vagy az én házastársam. Mert ezt nem mondtad, nem tudta volna megmondani nekem így senki. Valahogy úgy tudtad megmondani, hogy ezt képes vagyok kijavítani veled. Képes vagyok melletted ebbe változni. Amikor egy konfliktusnak a végére úgy tudunk pontot tenni, hogy nagyobb a harmónia, szorosabb a közösség, erősebb az elkötelezettség, nagyobb a békesség és a szeretet, mint előtte volt, akkor azt mondom, hogy megérte. Akkor jó volt. Jó volt a konfliktus? Nem, a kezelése. Jó volt. És Isten ezeket használja. Tudod, ha fiúkként élünk, Isten fiaiként élünk, akkor az Atya ezeket a helyzeteket, a konfliktusokat fogja arra használni, hogy az ő természete és az ő szeretete bennünk egyre inkább megnyilvánuljon. És az a helyzet, hogy az Atya olyan, hogy ha valamibe változtatott, akkor ő nem hagyja abba a munkáját, hanem megy a következő oldalra. Láttatok már gyémántot? Sok szép csiszolt oldala van. És te vagy ilyen részben csiszolt. Nem dörzsölt, az más. Részben csiszolt gyémánt, mert vannak oldalak, amelyek már remekül, csodálatosan ki vannak csiszolva, és vannak oldalak, amelyek még munkálás alatt vannak. És amikor az egyik oldal azt mondja az Atya, ez fantasztikus, tökéletes, akkor ő nem rakja ki a kirakatba, ezt csodáljátok, hanem mit csinál? Fordít rajta egyet, és jön a következő oldal. De sose lesz ennek vége. De majd igen, amikor Isten lesz minden mindenben, amikor majd szemtől szembe, színről színre látjuk, akkor vége lesz a csiszolódásnak. De amikor az Atya, mint fiát, kézbe vesz, és akkor az egyiknek vége van, ő jó Atya, akkor mindig hagy egy kicsit örülni ebbe. Adj egy kis sikerélmény, és utána fordít egyet, és jön a következő. És akkor most ne bosszankodj ezen, hanem legyél ezért hálás, hogy Uram, fantasztikus! Nem is gondoltam, hogy ilyen sokoldalúvá teszel engem. Mert az elején úgy tűnt, hogy minden van gömbölyű, és van, nincs is csak egy oldalam. Egy oldalam, fantasztikusan jó vagyok. És akkor utána viszont az Úr egyre több oldalt mutatott meg, és kezdett el lecsiszolni. Az Atya, amikor egy új oldalba belekezd, ő azért kezd bele, mert ő tudja, hogy ezt az oldalt is tökéletesre fogja, krisztusivá fogja csinálni. És amikor vannak konfliktusok, akkor az első dolog legyen benned az egy döntés ott legbelül. Uram, én döntök. És segíts meg, hogy ebből a konfliktusból, amit bennem el akarsz végezni, azt végezd el. Változni akarok. Nem muszáj ezt kimondanod hangosan, mert az úgy nehéz. Az már egy haladó változat, az az advance, amikor ezt már ki is tudod mondani, de még az se baj, ha ezt nem mondod ki, csak ott a szívedben megfogalmazod. De fogalmazd meg, Uram, ebből a konfliktusból is tanulni akarok, segíts meg. Segíts meg, meg akarok térni, és megtérek abból, amiből kell. Változni akarok. Amen. Tudod, sokszor az a probléma, hogy nincs probléma megoldó konfliktus kezelés. Mert győzni akarunk, nem megoldani, nem békességre jutni, hanem az igazunkat nyilvánvalóvá tenni, és bebizonyítani, hogy nekem van igazam. Többeteknek elmondtam, főleg amikor bemerítkezésről beszélünk, hogy amikor én megtértem, én egy olyan közegbe tértem meg, és töltekeztem be Szent Szellemmel, amikor még Magyarországon nem nagyon voltak evangéliumi gyülekezetek, és amikor megtértem, ott abba a közegbe nem kérte senki, hogy merítkezzek be. És akkor utána találkoztam egy testvérnővel, másokkal is, akik mondták, hogy merítkezzek be, És akkor hát már olvastam egy-két éve a Bibliát, és volt egy lány, aki Szombathelytől Budapestig együtt utaztam vele, gyors vonaton, de úgyis 3,5 óra volt, egy vagon, vagy hogy hívják, fülkébe. És ő próbált engem győzködni, hogy be kell merítkezni. Én meg bebizonyítottam neki, hogy én nekem miért nem kell bemerítkeznem, mert engem gyerekkorban már megkeresztelte. Addig, hogy ő sírva szállt le Budapesten a déli pályaudvaron. Mert érvekkel én sarokba szorítottam, és meggyőztem, mert ismertem azért sok mindenbe a Bibliát. Sírva szállt le. De tudod, engem Isten az alatt a 3,5 óra alatt győzött meg, hogy be kell merítkezzek. De élveztem akkor még, hogy megrikadtam. Az óemberem azt még nem hagyta ki. De utána aznap fölhívtam, és mondtam neki, hogy tudod, nem voltam hiába való az a több óra. Ez alatt a néhány óra alatt győzött meg engem Isten, hogy meg kell tennem. És ezt megköszöntem neki. De az a helyzet, hogy sok konfliktusba úgy megy bele az ember, hogy na, bebizonyítom, hogy igazam van. Vesztettél. 100%. Nincs igazad. És nincs igazam. A konfliktus nem azért van, hogy valakinek igaza legyen, hanem azért van, hogy Istennek az igazsága Krisztusban nyilvánvalóvá legyen. Rajtad keresztül is, meg rajtam keresztül is. Az az igazság pedig csak hitáltal van. Nem az én cselekedetem, meg nem a te cselekedeted által, hanem csak a megtérés és a kegyelem elfogadása és a megigazulásba való beleállás és hitben megállás miatt van. Nem megy másképp. És amikor erre valahogy a felek úgy ráéreznek, akkor működni fog a megoldás. Amikor elkezdünk vitatkozni, érted azon, hogy így van, úgy van, nem így van, nem úgy van, akkor már bolondságot csinálunk. Akkor most ne védekezzek? Hát jobb, ha nem. Tudom, hogy jönnek nekem is testvérek, hogy de most erre te most nem akarsz semmit se reagálni? Mondom, nem. De most akkor ezzel, most akkor azt ismerjük el, hogy neki van igaza? Mondom, nem erről van szó. De nincs értelme. Pláne, hogyha most nyíltan, nyilvánosan el akarsz, ő pont ezt várja, provokál, hogy fölvedd a kesztyűt. Nem veszem föl. Föladja az ígyszert, hogy lecsap. Nem csapom le. Ha belemegyek azzal az eszközzel, amire ő kihív, vesztettem. Még akkor is, hogyha beütöm neki. Vesztettem. Mert egy testi módon nem a Krisztusit hozta ki belőlem. Istennek meg az a célja, hogy a Krisztusi jöjjön ki belőled, és képes vagy rá. És Isten ki tudja hozni belőled. És ha azt akarjuk, hogy a házasságaink, királyságbeli kapcsolatok, szövetségi házasságok legyenek, akkor egyszerűen a konfrontációk elemei ott kell legyenek bennek a házasságokba. Nem szabad a szőleg alá söpörni azokat, és egyszerűen őszintének, direktnek, egyenesnek, becsületesnek kell lenni ezekben a konfrontálásokban. De soha nem szabad elfelejtkezni, hogy szövetségben vagyok. A szeretet soha nem múlik el. Atya, amit elkezdett változtató munkát, az be fogja fejezni. Ő benne is, és bennem is. És szükségem van megtérése, hogy változzak. Tudod, minél közelebb álló valaki hozzád, annál inkább tudja Isten használni, hogy változtasson téged. Ezt még egyszer elmondom. Minél közelebb áll valaki hozzád, annál inkább tudja használni Isten abba, hogy változtasson téged. És az a helyzet, hogy legtöbbször emlékeztek, Efezusi levél úgy kezdődik, 1-3 talán, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Tehát az ő szeretete az, ami képes változtatni. A hozzám legközelebb álló, ha feszültség és konfliktus is van közöttünk, mégis alkalmas arra, és a legalkalmasabb arra, hogy Isten változtasson. Nehéz ezt akkor, amikor éppen egy konfliktusban benne vagy, elképzelni, hogy ó, Uram, most a te szeretetedet rajta keresztül akarod gyakorolni felém? Ez nem túlzás? Nem vicc? Jól meggondoltad? Tudom, hogy ezt úgy néha nehéz elképzelni, de jó megbarátkozni ezzel a gondolattal. De az a helyzet, hogy nehéz magadat keresztre feszítened. Ehhez Isten használnia kell valakit. És erre legalkalmasabb a házastárs. Látom, hogy fölvillanyozódtatok egyből. Kiment az álom a szemetekből, evéd utáni testpecség, punnyoság egyből elment, végre kalapács, szög. De az a helyzet, hogy minden nap föl kell venni a keresztet, és Isten bizony a hozzám legközelebb állókat használja. A kereszted az nem az anyósod. A kereszted az nem is a apósod. Meg elmondom, hogy nem is a férjed vagy a feleséged. Hanem a testi természet az, amit meg kell feszíteni. Mert az óember az meghalt már a bemerítkezéskor. A testi természetet viszont minden nap oda kell. És ebbe bizony azt vettem észre, hogy sokszor segítségre van szükségünk. És Isten a házastársat remekül tudja ebbe használni. Legyél ezért hálás a te házastársadért. Nagyon jól tudja kezelni a kalapácsot és a szöget. Tudod, amikor egy házasság nem jó, az ok legtöbbször az, hogy nem bántak el a helyreállítandó dolgokkal. Vagy a szőnyeg alá söpörték, vagy nem foglalkoztak vele, mert kényelmesebb volt nem beszélni a kínosabb dolgokról. Kényelmesebb, hidd el! Ezért voltam úgy, és voltunk úgy a házasságkötés előtt, azt mondtam a Katinak, az a helyzet, hogy kevés időnk van. Egy évig voltunk csak egyesek, mondtam, hogy nagyon kevés idő. Minden nap vitatkoztunk, minden nap megvolt, hogy melyik témát végig beszéltük. Nem volt egyik, de azért mindig összejött. De tényleg végig beszéltünk minden témát. Mondtam, hogy nem szabad, hogy meglepődjél. Mert így is lesz, még mondom, még bőven meglepetésre ok, neked is, meg nekem is. Mondom, tisztázunk minél több mindent. Ne legyél zsákba macska, ne legyek zsákba macska a számodra. Tudjad, amikor kipakolsz a házasságkötés masniát, leveszed ajándékmasnit, hogy mi van pakliba. Mondom, ezt jó megbeszélni előre, és akkor végig beszéltünk, amit csak lehet. És fontos az, hogy merjek azzal tisztában lenni, hogy nem a gyengeségnek a jele az, hogyha beismerem, hogy igazad van. Nem olyan könnyű ezt beismerni, tudom, de igazad van. Nem kell hozzátenni az előző. De nem a gyengeségnek a jele az, hogyha megtérsz. Nem csak a házastárs előtt, még a gyerek előtt is. Nem tesz téged kisebbé, hidd el, a gyerek előtt se. A gyerek szemébe se. Amikor képes vagyok megalázkodni, és azt mondja, hogy nézd, az a helyzet, hogy indulatos voltam. Ezt hülyén mondtam, nem így kellett volna. És bocsáss meg. Satöbbi. Muszáj megtenni a gyerekeddel kapcsolatban is, mert ezáltal tanulja meg ő ezt. Ez mintát adok. Ez nem azt jelenti, hogy most direkt hibázok, hogy utána direkt mintát tudjak adni a bocsánat kéréssel. Az a helyzet, hogy ez direkt nélkül is megy. Tehát úgy zsigerből. De azt akarja Isten, hogy úgy menjen úgy direkt nélkül zsigerből a korrekció is, az önkorrekció, a megbánás, megalázkodás, bocsánatkérés. Ebben meg kell tanulni nagyon gyorsan megalázkodni, és nagyon gyorsan bocsánatot kérni. Az emberek szeretik ezt elhúzni. Jézus nagyon világosan mondta, hogy a nap le ne menjen. Pont. Nem az erőtlenségnek, a gyengeségnek a jele az, hogyha beismerem, hogy hibáztam, és korrigálnom kell, és megtérek belőle. Ez pontosan az erőnek. Annak az erőnek, hogy képes vagyok valamihez szabni magamat, ami abszolút, a Krisztushoz, Isten igazságához. Képes vagyok oda szabni magam. És ami kilóg, azt a szabó ollóval levágom. Ne engedjük, hogy a büszkeség az egyszerűen ne engedje meg nekünk a korrekciót, a bocsánatkérést, a megalázkodást. Higgyétek el, hogy a helyreigazítások és a magunk korrigálása a kapcsolatot egy magasabb szintre viszik. De hát, Uram, te látod, és nagyon jól látod, ő sokkal nagyobb mértékben hibázott. Ez lehet. Lehet. De ha én kész vagyok, és képes vagyok elismerni, és beismerni, és fölvállalni az én részemet, de nem teszem hozzá gyakorlatba, de bocsáss meg, tényleg ezért, meg azért, ne haragudjál, és akarok ebbe vágni, de tudod, te sokkal inkább hibás vagy. Mert hogyha nem csináltad volna, akkor én nem csináltam volna így, és ha nem csináltam volna, most nem kellene most bocsánatot kérni, és az egész veszekedése lenne. Ezt már jobb, ha nem teszed hozzá, mert akkor már az egész oda van. Megmondom őszintén, hogy a Katitól sokat tanultam abban, hogy akkor is, amikor az a helyzet, hogy egy-egy konfliktusban volt, hogy sokkal nagyobb mértékben ingerjesztettem, de ő elismerte az ő részét. Tudod, mit eredményezett ez bennem? Nem az, hogy na mégis én nekem van igazam. Nem ezt eredményezte, hanem azt eredményezte, hogy én is bocsánatot kértem, mert láttam, hogy hát elengedte a kötél végét, ha húzom, hanyatt esett. Egyből én is elengedtem, és akkor rájöttem, hogy hát tényleg ez a legjobb bocsánatot kérni. És mert hogy bocsánatot kértem, rájöttem, hogy az enyém nagyobb volt. Higgyétek el, hogy nem butaság megalázkodni, még akkor se, hogyha úgy érzed, hogy a másik többel vétkezett. Jobban jársz, hasznosabb. Néhány jó tanács végére. Ne felejtsd el, amikor meghalsz, akkor is maradnak még megoldatlan dolgok az életedben. És elintézetlen dolgok. Ne akar mindent megoldani. Nekem ez egy komoly kihívás. Aki meg akar mindent oldani, annak komoly kihívás. De ez jó, ha tisztában vagy azzal, ha meghalsz, akkor is lesznek megoldatlan dolgok. Másik dolog, becsukod a szemed, jó erősen, egyre többször, és elképzeled, nem vagy tökéletes. Ezt többször megcsinálod, akkor el is fogod hinni. Előbb-utóbb. Nevetséges ez, de hidd el, hogy a konfliktus kezeléséhez ez nagyon fontos, hogy beivódjon. Nem vagyok tökéletes. Kati jegyzete. Harmadik dolog, hogy fontos, ne szakíts félbe a másikat, hagyd, hogy végigmondja a mondani valóját. Tehát például, amikor mi is hárman együtt vagyunk, és mind a hármunk tele van élményekkel, és akkor mondaná, hol ez, hol az, hol amaz. Látom, hogy van, aki érzékenyebben kezeli ezt, hogy nem tudja végigmondani. Van, aki kevésbé, mert vesz egy levegőt, és legközelebbi másik levegővételénél folytatja. De az a helyzet, erre oda kell figyelni. Ez sokat segít a konfliktusok kezelésében. Hagyd, hogy végigmondja, és hallgass. Nem csak hallgass, hanem hallgass meg. Még egy dolog, becsukod a szemed, és elképzeled, hogy a másik okosabb, mint te. Csak így gondolj bele. Lehet, hogy ebben a helyzetben egy nagyobb bölcsessége van. Képzeld ezt el. És nem olyan butaságot mondok ám, higgyétek el, mert Krisztus értelme, bölcsessége bennünk van. És ha abban a helyzetből ő meg tudja ragadni a szelleme által a krisztusi bölcsességet, igaz a dolog. Igaz a dolog. Tudod, amikor megvan egy eltökélés abba, és ezt konfliktusok előtt kell elkötelezni erre magunkat, Uram, adj ahhoz kegyelmet, én leszek az első, aki a konfliktusokba kezdeményezni fogja a megoldást. Uram, segíts meg ebbe, én leszek az első, aki kinyújtja először a kezét a békülésre. Ezt nem akkor kell eltökélni, amikor veszekszünk. Ezt akkor kell eltökélni, amikor holdfény, rózsacsokor, és még sajtból van. Ez egy nagyon fontos. Még egy dolog egy konfliktusnál. Amikor benne vagyunk egy konfliktusban, én nem tudom, hogy ti hogy voltatok, de amikor benne van az emberben, ez rendkívül fontos. Ez nagyon fontos. Tehát ezt nem lehet ezt kikerülni. Akkor egy picit álljunk meg, és akkor gondold végig, egy év múlva mennyit fog ez számítani? Ez a kérdés. Egy év múlva mennyit fog ez az egész számítani? Nem vagyok benne biztos, hogy fog. Van, aki úgy éli le az egész életét, hogy egy ilyen alarm gomb meg van nyomva, és állandóan egy ilyen feszült vészhelyzet helyzetben. De az élet az nem egy vészhelyzet. Benne vagyunk egy szellemi konfliktusba, de mégis az Úrnak, a fenségesnek a szárnyai alatt egy oltalomban vagyunk. Egy békességben. Benne kell lenned a szombatban, ami nem csak hét napból egy, hanem azt mondja, hogy megvan a hívőknek a szombatja a Krisztusban, a megigazulás által. Egyszerűen van egy békességem, egy olyan közösségem, amiben meg kell, hogy nyugodjak, az agyam is. A gondolataim is. Le kell, hogy álljon. Próbáltad már, hogy ne pörögjön? Nem. Bolhából elefántot. Ugye fordítva sokkal könnyebb. Elefántból bolhá. Elaprítod. Sok kis bolhát lehet csinálni, csak legfeljebb nem ugrál. De bolhából figyeld meg, van, aki mégis képes rá. És bizonyos helyzetekbe föl kell tenni magadnak a kérdést, csak ott legbelül, ez bolha vagy elefánt? Ha elefánt, akkor vigyázz a porcelánboltba. Ha bol, akkor meg ne csináljunk belőle elefántot. Vagyis az ütközeteket meg kell válogatni bölcsen, ez azt jelenti, miért? Nem érdemes minden piszlicsári ügybe csörtézni. Nem érdemes. De vannak, amiben fontos. Van, amiben fontos, hogy végére járjatok, mert hogyha nem jártok a végére, akkor nem lesz harmónia és békesség. Lehet ez a a hit területe, lehet ez az Urral való közösség, hogyan szolgáljuk az Urat, a céljaink, az elhívásunk, gyereknevelés, a szexualitás területe, bármely, az anyagiak kezelésének a területe. Vannak olyan területek, hogyha nem beszéled meg őszintén és nyíltan, akkor az robbanni fog. De vannak olyan dolgok, nincs értelme. Most így álljon örök, ami vagy így. Körülbelül 9,5 fok a különbség. De nem így, de úgy, de... És meg is magyarázni, hogy miért úgy a jó. Lehet, de ezért nem érdemes csörtézni. Ez egy nagy elefánt, bolhából. Azt el kell nyomni. Van olyan, hogy van az embernek negatív hangulata. Tudok-e tudatosan arra gondolni, hogy most befolyás alatt vagyok? Például. Én egy nemes családból származom. Ebbe a családba, ha hazamentünk, a családba, akkor ott mindig panaszkodás, sopánkodás, stb. Volt. Depresszió. És már megtérésem előtt elhatároztam, én nem akarok úgy élni. Miután megtértem és hazamentem, minden alkalommal rendszeresen imádkoztam, ha hazamentem. Ha a feleségemmel hazamegyünk, előtte is, utána is imádkozunk. Ha az ő családjában ott is vannak sajátosságok, megyünk, bizonyos dolgokért rendszeresen imádkozunk. Egyszer-egyszer előfordult, hogy nem. Előtte. Vagy utána. Az feszültséget okozott. Komoly feszültséget okozott. De olyankor tudatosíthattam, vagy tuk, hogy befolyás alatt lehetek. Vajon, amikor rossz kedved van, idegesebben jössz haza a munkából, stb. Konfliktus van, tudatosítom-e azt, hogy nem érdemes ebbe a helyzetbe belemennem csörtébe? Nem érdemes. Hanem először azt az identitásomat helyre kell állítanom a Krisztusban is. Amikor a Krisztusban te megtalálod, hogy ki vagy, rájössz, hogy nincsen konfliktus helyzet. Nem a másikkal van a konfliktus helyzet. Körülményekkel, érzésekkel, stb. Most nem megyünk tovább, mert szeretném most befejezni. Az a helyzet, hogy még van egy csomó más dolog. Még egy azért elmondom. Becsukod a szemed, persze neked lehet, hogy nem kell. Te nyitott szemmel is látsz. Becsukod a szemed, és látod, hogy boldog vagy ott, ahol vagy. Abba a helyzetbe. Mert Jézus nem azt mondta, hogy boldog ember az, akinek nincsenek konfliktusai házasságban, mert azért gondolj bele, Péter ott volt vele, nem olvasom azt, hogy Péterrel ment, meg Jézussal ment az összes feleség. Voltak nők, föl vannak sorolva a Lukács evangéliumában, de ezek nincsenek. Meg hát nem mentek a gyerekek. Ezek nem egyedülálló emberek voltak, ezeknek volt családjuk, többnek. Otthon volt. És képzeld el, hogy 3,5 évig elmentek, fél évig elmentek Jézussal. Persze tudom, hogy sokszor elment a saját falujukba, ott is volt, meglátogatták, de azért komoly kihívás volt. Komoly kihívás volt minden tekintetben. És az, hogy csukd be a szemed, és lásd azt, hogy Uram, én ebbe a helyzetbe, bármilyen körülmények vesznek körül, konfliktusokba is kerülhetek, én ebben vagyok boldog. Mert boldog ember az, aki benned bízik. Boldog ember az, aki tud sírni. Boldog ember az, irgalmas. Boldog ember az, stb. Amen. Köszönöm szépen. konfliktus kezelés. A szeretet soha nem fogy el. Mondd el velem, mennyei édesatyám. Köszönöm neked, hogy Jézus Krisztusban, az ő testében le lett rontva minden elválasztó fal. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy te benned, a te testedben ki lett végezve az ellenségeskedés. Megszűnt. És már most elkötelezem magam, akár egyedülálló vagy házas vagyok, elkötelezem magam, hogy szövetségben gondolkodok, te benned akarom megoldani, és szeretetben, amely soha nem múlik el, és hálás vagyok neked, hogy ezeken keresztül a hosszú tűrést fejlesztett ki, formálod ki bennem, hogy az ígéreteidet elnyerjem, és a Krisztus látszódjon, és a Krisztus nyilvánuljon meg belőlem. Szeretlek, Uram, hogy ezt a munkát soha nem hagytad abba, és amíg nem fejezed be...
1: Elhangzott a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat 5. része, melyben Nemes Pál tanított.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

있을 때 왔다는 거 있었다.

0: wonderful mayor.
1: Mi, csak micsoda öröm találkozni egy ilyen csodálatos emberrel.
0: Amen.
1: Így van.
0: Why don't we all pray for such a mayor to come into our cities that we represent here?
1: Imádkozzunk azért, hogy mindannyiunk városaiban ilyen polgármesterek legyenek.
0: Amen. Well, I want to continue. I want to just spend another session on understanding the lessons we learn from these two great patriarchs.
1: Szeretném most ezen a tanításon folytatni annak a kifejtését, hogy milyen alapelveket tanulhatunk meg ettől a két nagy
0: pátriárkától. For our instruction.
1: Mert az akkor megírt dolgok a mi okulásunkra írottak meg.
0: And then it says this in 1 Corinthians.
1: Azt olvassuk az 1 Korintus.
0: Chapter 10.
1: 10. részében.
0: They're specially written for those on whom the end of the ages come.
1: Hogy különösen azoknak íratott ez meg, akire a világ korszak vége elérkezett.
0: I can't go through all these notes and fill it all out as I would like to.
1: Jegyzetet végignézni és kirészletezni úgy, ahogy szeretném.
0: And the reason we gave you such full notes is that you may continue to study after this conference.
1: És azért adtunk ilyen részletes jegyzeteket, hogy a konferencia után tovább tanulmányozhassátok a témát.
0: Now the thing that characterizes Abraham is that he became the great example, the great father of a man of faith.
1: Abrahamnak az a jellemzője, hogy nagy példa lett, és a hitnek a nagy atya lett. A hitben nagy példa lett.
0: And if we're going to actually accomplish anything for God,
1: és ha Istenért bármit el akarunk végezni,
0: it's by the activity of faith that these things will happen.
1: A hit működése által történhetnek meg ezek a dolgok.
0: We have these two statements in Scripture.
1: Az igében ott ez a két állítás.
0: Without faith, it is impossible to please God.
1: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
0: And then it says that those that come to God must believe that He is.
1: Azután az is meg van írva, hogy akik Istenhez jönnek, azoknak hinniük kell, hogy ő van.
0: And that He is a rewarder of those that diligently seek.
1: És hogy megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt.
0: It tells us in Romans chapter 12.
1: A Róma 12.
0: The first three verses are very, very important.
1: Az első három vers nagyon fontos.
0: In the first 11 chapters of Romans, Paul sets out the great cosmic purpose of God.
1: Első 11 részében Pál kifejti Isten nagy kozmikus céljait.
0: And it's a masterly explanation of what God is after in the world and what He will accomplish in the world.
1: Ez egy mesteri leírása annak, hogy Isten mit akar a világban és hogyan működik a világban.
0: And when, as with the Apostle Paul in all his writings, when he's finished the teaching, then he begins the application.
1: És Pál apostol minden írására jellemző módon, amikor befejezi a tanítást, akkor elmondja azoknak az alkalmazását, amit tanított.
0: Becoming knowledgeable of the things of God if it doesn't lead to the right practice.
1: Semmi értelme nagy tudásúvá válni Isten dolgaival kapcsolatban, hogyha mindezt nem tudjuk a gyakorlatba átvinni.
0: We must be doers of the word and not hearers only.
1: Az ige cselekvőinek kell lennünk, nem csak hallgatóinak.
0: In Romans chapter 12.
1: A Róma 12-ben
0: the first three verses are very crucial.
1: Az első három vers döntő fontosságú.
0: All right, we've had this great, wonderful explanation of God's cosmic purpose.
1: Miután ilyen csodálatosan elmagyarázta Isten kozmikus céljait,
0: what should we do in response?
1: Pál elmondja, mit kell tennünk ezzel kapcsolatban.
0: Verse 1 tells us that we must give our bodies as a living sacrifice.
1: Vers elmondja, hogy a testünket oda kell adnunk élő áldozatul.
0: That He can actually take possession of our bodies as if they were His very own.
1: Hogy Isten olyan módon birtokba vehesse a testünket, mint hogyha az az ő teste lenne valóban.
0: I want to ask you that question. Have you done it?
1: Meg akarom kérdezni tőletek, hogy ti már megtettétek-e ezt?
0: Can you honestly say to God, there isn't a part of me which doesn't belong to you?
1: Mondhatok-e már Istennek, hogy nincs olyan rész a testetekben, életetekben, ami nem Istené?
0: All my physical body.
1: Teljes fizikai testem,
0: my intellect and my
1: az értelmem, az ajándékaim,
0: and all my resources, they're yours, they're not mine.
1: Erőforrásom a tiéd, nem az enyém.
0: And you can actually take them and use them exactly as you think fit.
1: És Uram, te mindezeket veheted és pontosan úgy használhatod, ahogyan megfelelőnek látod.
0: And I will be immediately obedient to whatever you say.
1: Azonnal engedelmeskedni fogok bármit mondasz.
0: Now you can't get anywhere till that's a settled issue between you and God.
1: Amíg Isten és közted ez a kérdés nem dől el, addig sehova nem juthattok Istennel.
0: Once we've accepted the principle,
1: miután elfogadtuk az alapelvet,
0: it is harder to work it out in practice.
1: Már nehezebb azt átvinni a gyakorlatba.
0: Because we're so used to running our own lives, we forget that it's not ours, it's his life, and we have to be corrected by the law.
1: Mert az, annyira megszoktuk, hogy a saját életünket mi irányítjuk, hogy könnyen elfelejtjük, hogy most már Istené az életünk, és neki helyre kell minket igazítania. De amikor elfogadjuk az alapelvet, akkor Isten kiképez minket arra, hogy hogyan engedelmeskedhetünk pontosan úgy, ahogy Jézus is tette.
0: As we will see tomorrow, Jesus is the perfect model.
1: Jézus a tökéletes példa.
0: And he was perfect and complete in the surrender of his humanity for the sole exclusive use of the Father and of the Holy Spirit.
1: És maradéktalan átadta az emberi lényét arra, hogy kizárólag az Atya és a Szent Szellem használhassa őt.
0: And that's what holiness really means.
1: Igazából ezt jelenti a szentség.
0: Holiness isn't some sort of sanctified look on your face.
1: A szentség nem az arcodra kiülő megszentelt
0: arckifejezés,
1: hanem azt jelenti,
0: for the exclusive use of God.
1: El vagy különítve Istennek kizárólagos használatára.
0: Now the question is, have you done it?
1: Az a kérdés, hogy ezt meglépted-e már?
0: And if that's your life,
1: és hogyha te így élsz,
0: then you have to impart that to all those for whom you have father responsibility.
1: Akkor ezt tovább kell adnod mindazoknak, akik fölött atyai felelősséged van.
0: That's the first thing you've got to teach them, train them in.
1: Ez az első dolog, amiben ki kell őket képezned, amit meg kell nekik tanítanod.
0: Then verse 2 of Romans says that we need a total transforming of our mind.
1: Hogy teljesen át kell változni az elménknek.
0: The Greek word used is the word metamorpho.
1: Itt a metamorfó a görög szó, amit
0: we get our English word, I don't know the German, metamorphosis.
1: A metamorfózis szó ebből származik.
0: And that is dying to a lower form of life in order to
1: jelenti,
0: be raised again to a higher form of life. That's what the word means.
1: Az élet egy alacsonyabb rendű változatának azért, hogy feltámadhassunk egy magasabb rendű életre.
0: Now
1: we've
0: got to stop thinking like the world.
1: Nem szabad már úgy gondolkodnunk, mint a világ.
0: Not so much in the sin, but in just in the mental attitudes of the world.
1: Nem csak, hogy a bűnök tekintetében, hanem a világ elmebeli beállítottságainak a tekintetében.
0: The goals and ambitions which drive our lives.
1: Hogy milyen célok és törekvések kirendják az életüket, nem szabad világinak.
0: Because the great example in scripture is the caterpillar.
1: Az igében,
0: the great example in nature is the caterpillar.
1: Bocsánat, a természetben erre nagy példa a hernyó.
0: A caterpillar starts life wriggling around on a few leaves.
1: Úgy kezdi a hernyó az életét, hogy néhány levélen mászkál.
0: That's where most Christians begin.
1: És a legtöbb keresztény is így kezdi.
0: Most Christians live a caterpillar life.
1: A legtöbb keresztény ilyen hernyó életet él.
0: They have three leaves that they live on and eat and munch.
1: Három levélen élik le az életüket, és sokat esznek belőle.
0: My home,
1: az én
0: my
1: otthonom,
0: family,
1: az én családom,
0: and my church.
1: Az én gyülekezetem.
0: Just those, I'm sorry, my job, my family, my church.
1: Munkám,
0: I'm not doing that.
1: A családom és a gyülekezetem.
0: And we look to God to bless us in all these three areas.
1: És azt akarjuk, hogy Isten megáldja ezt a három területet.
0: And that's the limit of the vision and the limit of the concern.
1: És ez a vége a látásunknak is, és csak ennyivel foglalkozunk az életben.
0: If I'm healthy,
1: ha egészséges vagyok,
0: if I'm happy,
1: ha boldog vagyok,
0: if my family is healthy and happy,
1: ha a családom egészséges és boldog,
0: if I'm doing well in my job,
1: hogyha jól teljesítek a munkahelyemen,
0: and if things are going well in the church,
1: és hogyha jól mennek a dolgok a gyülekezetben,
0: then life is complete.
1: Akkor teljes az életem.
0: And most Christians live in a three-leaf world of these things.
1: És a legtöbb keresztény egy olyan világban él, ami ebből a három levélből áll.
0: God wants to metamorphosize us.
1: De Isten át akar minket metamorfózisozni.
0: And we have to we find God shutting us in and constricting us, and it's a painful period.
1: És lehet, hogy Isten egy ilyen nagyon szűk helyre bezár minket, és ez egy fájdalmas időszak lehet.
0: It feels like we're dying.
1: Úgy érezzük magunkat, mintha meghalnánk.
0: And we are.
1: Meg is halunk.
0: But it's not the end, it's the beginning of a new resurrection life in all the fullness of God.
1: Az új feltámadott élet kezdete, amely Isten teljességében terik el.
0: Because the day comes when the chrysalis burst open and out comes a glorious butterfly which can now soar over great distances.
1: A burok szétreped, és kijön a gyönyörű lepke, amely már nagy távolságokat be tud repülni.
0: And when God's truly metamorphosized you,
1: és amikor Isten már igazán átmetamorfózisozott minket,
0: then you see things his way,
1: akkor az ő módján látjuk a dolgokat,
0: you carry his burdens,
1: az ő terheit hordozzuk,
0: and the world fills your heart.
1: És a világ tölti be a szívünket,
0: amen?
1: Az egész világ.
0: Now has that happened to you?
1: Ez veletek megtörtént már?
0: And if it has, you've got to make sure it happens to your sons and your daughters.
1: Ha igen, akkor gondoskodjatok el arról, hogy a fiaitokkal és lányaitokkal is megtörténjen ugyanez.
0: Then the third thing comes in verse 3.
1: Aztán a harmadik versben jön a harmadik dolog.
0: And let's just read that.
1: Olvassuk
0: I want to make sure I get the wording correct.
1: Mert biztosan jól akarom a szöveget mondani. Róma 12.
0: Chapter 12, verse 3. Did I say something wrong? Yeah. Romans chapter 12, verse 3.
1: Róma 12, 3.
0: Here's the third thing.
1: Ez a harmadik
0: dolog. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think.
1: A nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy fejjebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát, hogy önmagáról ne bölcselkedjék.
0: But to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.
1: Józanon gondolkodjon mindenki, amint adta Isten kinek-kinek a hit mértékét.
2: Das Maß des Glaubens ausgeteilt hat.
0: I'm afraid this is broken. I'm sorry. I don't know what to do. Just hold on. Stop the tape.
3: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 6. része, melyben Ellen Vincent tanított.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszt műsorán.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Nemes Pál Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
4: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a Békesség házának az oszlopairól szól. A Békesség házai, hogy miről is szólnak, amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait kettesével, és azt mondta, hogy menjetek el minden faluba, városba, és menjetek be egy házba, és ha ott befogadnak benneteket, akkor maradjatok ott, és onnan szóljátok Isten királyságának az örömhírét, onnan induljatok ki, amikor gyógyítotok, amikor szabadítotok, amikor beszéltek hitet, reménységet az embereknek, maradjatok ott azon a helyen. Na, ez a Békesség háza, ami befogadja nem csak Isten királyságának az üzenetét, hanem az ezen üzenetet hordó, vivő Isten küldöttjeit. A Békesség háza az, ahonnan Istennek a királysága, mint egy hídfőállásról tudja terjeszteni és tovább terjedni az ő, Isten az ő szabadításait, az üdvösséget, gyógyulásokat. Egyszerűen Isten királyságának az alap elveit. Volt egy látása Franznak, jó néhány évvel ezelőtt, és igazából így is indult a Blast, hogy Európába minden településen legalább egy békességháza épüljön föl. Így egy cél az is, hogy Magyarországon is minden, nem csak minden városba, hanem minden faluba, minden településen legyenek békességházai. Olyan otthonok, ahol Isten királyságának az alapelvei tudnak érvényesülni, ahol az emberek menedéket tudnak kapni, föl tudnak épülni, helyre tudnak állni, Istennek a szabadítását meg tudják tapasztalni, mert tudja az az otthon, illetve az otthonnak a lakói, tudják, hogy hogyan lehet Istennek a természet fölötti erejét megragadni, behúzni, és belevinni, beleadni emberek életébe, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten királysága terjesztése számára. Na, ezek a békesség házai, és ugye a négy fő alap pillére, az első kettő az elmúlt modulon volt szó, első kettőről a házasság, és a másik pedig a gyereknevelés, és a harmadik, negyedik lába pedig a kapcsolatok és a pénzügyek. Úgyhogy ez a hétvége most a kapcsolatokról és a pénzügyekről szó, és az előző modullal az összekötő kapocs, amiről beszélt a Steve is, hogy a gyermekségről, Isten gyermekségből eljussunk a férfiúságig, egy felelős korig, amikor tudunk uralkodni már, mint királyok, és tudunk, mi volt a hatodik? Ez az, a Darkóra néztem pedig, és az ősz eszembe jutott csak. Az a nyugdíjas kor. Halleluja. Tehát a kapcsolatok. Ez igazából csak bevezetés a kapcsolatokba. Bevezetés az Isten királysága szerinti, vagy más módon az Atya szíve szerinti kapcsolatokba. Én erről fogok beszélni ma. És holnap lesz ez részletezve. Barátságok, meg egyéb különböző szintű kapcsolatokról. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy Istennek a királysága, vagyis az, amire elhívott bennünket az Úr, az kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem tudjuk megélni az elhívásunkat csak a kapcsolatokban. nem tudom megtalálni az elhívásomat, nem tudod megélni azt, amire Isten kigondolt, eltervezett, nem tudod megtalálni a benned levő ajándékokat csak a kapcsolatokban. Egyik kedvenc biblia versem, mint ismeritek többen, a Példabeszédek könyvében, hogy ahogy a víz megmutatja az embernek az arcát, ahogy a pataknak a víze megmutatja az ember arcát, úgy az egyik ember szíve megmutatja a másikét. Vagyis az emberi kapcsolatokban tudod megtalálni, fölismerni azt, hogy igazából ki is vagy, milyen ajándékok vannak benned, mert egy dolog az Úrral való kapcsolat, de az Úrral való kapcsolat, hogyha nem kapcsolódik emberekhez közben, vagy mellette valaki, akkor a realitásoktól nagyon könnyen elszakadhat. És az Úrral való kapcsolat mellett elengedhetetlen és szükséges a testvérekkel, barátokkal, szövetséges kapcsolatokba, hogy benne éljek, mert ezeken keresztül kapok olyan visszajelzéseket, hogy igazából mi az én pályám Krisztus testébe, mik azok a kapcsolódások, amelyeken keresztül meg tudom futni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, az elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt, az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe és a keresztény élet stílusunkba is az elszigetelődöttség és az elmagányosodottság. Istennek pedig az eleve való célja is az volt, amikor azt olvassuk, emlékeztek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, amikor ezt a Biblia verset olvassuk, akkor általában csak a házasságra gondolunk. Akkor csak arra gondolunk, hogy Ádám egyedül van, és kellett hozzá egy nő, Éva. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem nem jó az embernek egyedül lenni, ez minden egyes társas kapcsolatra vonatkozik. Ez igaz a nőre is. Mert nem azt mondta pusztán, hogy nem jó a férfinak egyedül, hanem nem jó az embernek egyedül. Ugyanúgy nem jó a nőnek sem egyedül, mint a férfinak sem jó egyedül, és itt én úgy hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen szexuális hiányból vagy szükségből fakadó dolgokra mutat rá Isten, hanem arra teremtett, arra formált, arra alakított, azért hozott létre bennünket, hogy kapcsolatokban éljünk, kapcsolatokban létezzünk, kapcsolatokban éljük meg az elhívásunk teljességét. Ha belegondolsz, nem való az embernek az egyedül lét. Amikor én még általános iskolás előtt voltam, óvodás, azért nem mondom óvodán, mert sose jártam óvodába. Sokszor játszottam, amikor elvégeztem a otthoni munkákat, amikor nem látta senki, olyanokat játszottam, ami az én világképem szerint Isten szolgálata. Tehát, mit tudom, én volt úgy, hogy papot játszottam, mert katolikus családban nevelkedtem. Volt úgy, hogy mint Assisi Ferenc, mert hát láttam tőle egy filmet, hát beszéltem meg, a hangyákat összeterelgettem, és mondtam nekik Istennek a szeretetét, meg a verebeket, stb. Erről beszéltem, de tudtam, hogy én nem akarok pap lenni, ezt akkor is tudtam, és tudtam, hogy én nekem gyerekeim lesznek, tudtam azt, hogy lesz feleségem, mert tudtam, a szívembe benne volt, hogy én nem magányos, sosem leszek magányos. Ezt tudtam. Óvodás koromban totál biztos voltam benne. Ha visszanézek az életemre, sose voltam magányos. És Isten, tudod, vannak ezek a régi, vadnyugati filmek, cowboy filmek, ez a magányos, vadnyugati harcos, utána a modern emberek, a magányos, igazságszolgáltató, igazságosztó, harcos, rembók, stb. De az a helyzet, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Isten úgy alkotott meg férfit is, nőt is, hogy arra van képességed, hogy kapcsolatokban élj. Arra van alapvető vágyod, szomjúságod és éhséged, hogy kapcsolatokban teljesedj ki. Ez természetesen elsősorban Istennel való kapcsolatra vonatkozik, de ez igaz az emberekkel való kapcsolatban is. Amikor szolgálsz emberek felé, mint pásztorként szolgálsz, vagy akármilyen más módon szolgálsz, akkor azt veszed észre, hogy amíg házasság nélkül vannak az emberek, addig arról ábrándoznak, hogy egy kapcsolat majd képes minden hiányt betölteni az életükbe. Aztán, amikor szolgálsz tovább, mint pásztor, vagy akár hogyan, a házasok felé, mert szolgálsz a házasok felé is, akkor azt veszed észre, hogy sok csalódás van, mert az ábrándok nem váltak valóra. Mert az a helyzet, hogy képtelen az a drága betölteni a szükségeidet. Képtelen az a fantasztikus, csodálatos teremtmény betölteni a szükségeidet. Legalábbis mindet. Nem tudja. Bár nagyszerű a házastársad, mégis vannak olyan szükségeid, amit nem tud egy házastárs sem betölteni. Én olvastam egy könyvet a John Ortbergtől, legalábbis egy részét, nem olvastam végig. Ő a végén van egy ilyen összefoglaló, ott pedig az van, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Tehát amíg te a tökéletességet várod el a másiktól, az azt jelzi, hogy te felületes kapcsolatokat élsz meg. Mert egy idő után, amikor egy szintnél tovább mész bárkivel való kapcsolatba, aki nem Isten, az rájössz, hogy ő nem a tökéletes. Ez biztos. Van, akivel hamarabb rá tudsz jönni, tehát bátorítalak így a velem való kapcsolatba, és lehet, hogy velem hamarabb följön ez a megvilágosodás. Amikor ez följön valakibe, akkor egyből kétfajta döntés jön, választási lehetőség jön, hogy mindenkit ott hagysz, vagy ott akarsz hagyni, és egy döntést hozol, hogy nem akarod magadat kiszolgáltatni. És elszigetelődött, magányos életet akarsz élni. Én szeretném most kifejezetten fölhívni minden jelenlevőnek, és azok minden ismerősének, és az ismerőseik ismerőseinek a figyelmét, hogy ez zsákutca. Olyan korban élünk, hogy ez korszellem. Korszellem a szingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy talán 2-3 ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni, hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsinór, neki annyi. Egy darabig él, amíg az a hátizsák, meg a tartályok éltetik, stb. Aztán neki annyi. Sok keresztény is úgy van, hogy eljár összejövetelekre, és ezeket az oxigén tartályokat és az éltető készülékeket betölti, föltölti, és akkor kész, lebeg tovább. De Isten rakott rád, nem is egy csomó köteléket, amivel észrevétlenül azt veszed, azon találod magad, hogy már nem is lebegsz ott vagy a földön, pedig nem akartál benne lenni. Benne vagy X-nek, Y-nak, Z-nek az életébe, benne vagy problémáknak a közepébe. Miért vagyok itt? Olyan jól éreztem én magasságban, szellemben, az Úrral való közösségben magamat. Sose voltál még így, természetesen. Ez az egyik választásod, hogy elmenekülsz. A másik választásod, amikor rádöbbensz, hogy nincsen tökéletes ember. A másik pedig az, hogy döntesz tudatosan, igen, barátságokat és kapcsolatokat választok nem tökéletes emberekkel. Ilyen emberekkel fogom leélni az életemet. És miközben ezt csinálom, én magam is változok. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni, az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Mert láttam ezeket az embereket, ahogy csináltál. És tudod, amikor elkezdesz olyan embereket nézni közelről az életüket, akik szeretik, rajonganak az Úrért, egyszerűen szenvedélyesen betölti az életüket az, hogy imádják az Urat. Lehet, hogy előtte meg se fordult az agyamba, hogy lehet ilyet. Én nem tudom, hogy ti hogy lettetek keresztények, amikor én megtértem, én nem voltam az a szenvedélyes imádkozó. Finoman fogalmazva. És egyből ilyen ifjúsági konferenciákra hívtak el barátok, és az volt, hogy a szabad időben is fölmentek a padlásra imádkozni. Mikor le lehetett volna menni a Balatonra, és stb. Ezek meg mentek föl imádkozni, és hát persze az összes ismerősöm fölment imádkozni, hát most hova menjek én is? Hát én is fölmentem imádkozni. És roppant unalmas volt számomra az elején. De hogy ahogy láttam, be volt csukva a szemük. Érted? Órákon keresztül meg profétáltak meg, és akkor néztem, hogy mit csinálnak. És valahogy belém jött egy vágy. Belém jött egy szenvedés. Elkezdtem én is néhány nap után, elkezdtem szenvedélyesen imádkozni. Azon kaptam magam, hogy a hét második felén meg se fordul a fejembe, hogy a fürdőgatyát fölvegyem. Mert mikor vége volt az ebédnek, egyből már mentünk föl imádkozni, és órákig imádkoztunk. A kapcsolatoknak óriási ereje van, hogy mit kapsz, mit veszel át azoktól, akikhez kapcsolódsz. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy kikkel kapcsolódunk, neked, mint apának, mint anyának felelősséged van, hogy kikhez engedett kapcsolódni a gyerekeidet. Nekem, mint gyülekezet vezetőnek felelősségem, és Isten félelmem, és azt tudom mondani, egy feladatom, hogy oda nézek, hogy kikkel kapcsolódnak az emberek. Hú, erre nem volt olyan nagy lelkesedés, de az a helyzet, hogy azért számomra fontos, mert nem mindegy, hogy kikhez kapcsolódnak. Számodra sem mindegy, hogy kihez kapcsolódik a fiad vagy a lányod. Persze, hogyha azt mondod, hogy dehogy nem, hát ő bölcs és okos, és el tudja dönteni. No, akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiúk, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni, ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem láttunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójá van. Akkor már valami oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol. Mikor a kapcsolatokról beszéltünk, talán egy másfél évvel ezelőtt, akkor elhangzott egy olyan mondat, ami bennem nagyon megmaradt. A kapcsolatok nem azt jelenti csak, hogy akkor nem kapcsolódhatnak a gyerekeink, vagy nem kapcsolódhatunk mi, nem keresztényekhez. Dehogy nem, muszáj kapcsolódnunk, hát úgy tudnak megtérni. Sőt, lehetnek, és jó, hogyha vannak barátok is. De azokban a kapcsolatokban egyáltalán nem ugyanúgy működnek a dolgok, mint egy ugyanolyan értékrenddel bíró személy életébe, ugyanolyan prioritásokat megélő személy életébe. Aki az én szövetséges társam, barátom vagy házastársam. Vele ugyanazok az értékrendek. Egy világban élő emberrel, akivel egy baráti kapcsolatot élek, csak egy irányú lehet. Mert neki nem Isten, és nem Istennek a királyság, a királyi uralma az elsődleges. Ezért nem engedem, hogy én változzak hozzá, én térjek meg hozzá. Nem azért, mert olyan kevés vagyok, meg olyan fölfúvalkodott vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló van bennem, ő él bennem, és azt akarja, hogy ő megismerje Istent, aki bennem él. Neki kell ehhez változni. Akármilyen szoros kapcsolatot él meg valaki, bár barátság, munkatársi, szövetségi, házastársi kapcsolat, a barátság sem lehet ürügy arra, hogy elnézem a másik, a társam életébe a bűnt. Vagy az Isten fele való engedetlenséget. Vagy afele való szembemenést. Nem lehet ürügy az, hogy most szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást, de János apostol azt mondta az ő levelébe, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. Amen. Tudod, emlékszel, amikor Dávid vétkezett, akkor odaadta a papírt, a levelet Uriásnak, amiben a saját halálos ítélete volt vázolva. Az odaadta olvasatlanul, mert megbízott Dávidba, odaadta Joábnak. Joáb a hadvezére volt Dávidnak, de nem volt barátja. Ha barátja lett volna, egyből fölvette volna a mobilját, és azt mondta, Dávid, hát kapjál már a fejet, ezt nem csinálhatod. Ebből meg kell térni, ez gyilkosság. De ő nem volt a barátja, neki érdekkapcsolata volt vele. Úgy került a pozícióba is, érdekből. A barátságok, a kapcsolatok, mindig nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a középpontban mi van. A középpontban ki van. Ki van a centrumban? Isten van a centrumban? Isten van a középpontban? Az Atya? Jézus Krisztus az ő karaktere, személyisége, a Szent Szellem vezetése, kijelentése, ajándékai. Például jó gondold meg a házasságkötés előtt, hogyha nem tudsz azzal a leendő házastársaddal ezekről, az Atyáról, a Fiúról, Szent Szellemről, ezeknek a dolgairól, megnyilvánulásairól, ajándékairól, vezetéseiről, kijelentéseiről nem tudsz beszélgetni. Akkor ne gondold, hogy főhúzod a gyűrűt, kimondod az igent, és attól a pillanattól kezdve úgy magától megy. Nem. Számomra egy kulcs kérdés volt, hogy olyan embert vegyek el feleségül, akinek van kijelentése, van látása, aki az Úrról, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és akivel mikor beszélek, akkor inspiráljon, hogy belőlem is kijöjjenek ezek. És én is tudjak olyan dolgokat adni, ami belőle is több dolgot hoz ki. Ez fontos. De ezért imádkozni kell. Ne azért imádkozz csak, hogy megjöjjön a fehér lovon a herceg, hanem hogy milyen legyen. És ne a külsejére gondolsz, az hosszú, szőkehajú, kékszemű, lágy férfi, mint a... amit a Steve mondott, a Zeffirelli film volt az, vagy melyik Jézus film. A lényeg az, hogy a kapcsolatainkban az első Isten és Isten királysága legyen. Amen. Ebben meg tudunk állapodni. A kapcsolatok tudnak segíteni abban, hogy ki tudjunk jönni a tökéletlenségeinkből. Nem tudom, hogy melyiktek vette azt észre, lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy fölismerés volt, hogy könnyebben észrevettem a tökéletlenségeket másokba. De segített ez nekem abba, hogy rájöjjek, hogy valószínű ők is így vannak velem. De segítenek a kapcsolatok, hogy kijöjjünk ezekből. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 9-12, ismerős. Ezeket a verseket is leginkább ugye a férjek és a feleségekre szoktuk házasságkötésekkor, meg stb. Egyes oktatáskor használni, de nem csak arra vonatkozik. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Nem azt mondja, hogy egy fiúnak, meg egy lánynak. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha megnézed azt a héber szót, ott nem csak egy ilyen 8,5 órás munkavégzésről van szó, hanem harcokról, gyötrődések, nyomások, ezekről van szó. Tehát jutalmuk van, amikor együtt gyötrődnek, együtt kínlódnak, együtt vannak nyomás alatt. Ezeknek fantasztikus gyümölcsei vannak. Miért? Mert ha az egyik közben el is esik, az fölemeli akkor a másik a társat. aki pedig csak egyedül van, mint a magányos farkas, ha elesik, nincsen, aki fölemelje őt. Ha együtt fekszenek is ketten, persze ezt gondolod, hát ma akkor csak férfi-feleség lehet. Ha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig milyen módon melegedhetik meg? Mondott, hogy erre találták ki az elektromos párnát. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el. Tehát figyeld meg, ezek a beszédek arról szólnak, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, és arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Miért? Mert független attól, hogy mennyire vagyok erős, vagy nem erős, ha van melletted egy hűséges, úrba bízó ember, egy barát, akkor megsokszorozódik a te erőd. És ez akkor jön ki, amikor próbába vagy. Ez akkor látszik meg, amikor szükségben vagy. Amikor harcok vesznek körül. Akkor jössz rá, hogy a pokol kapui se tudnak diadalmat venni rajtunk. A héten most minden este imádós, dicsőítős összejövetelek voltak, profétáltunk, áldottunk, és fantasztikus dolog. Néhány nap alatt konkrét embereknek az életében láttunk változásokat. Így van? Nem mondom el, hogy miket. De ez azt jelenti, hogy vannak kulcsok, amiket az Úr az eklézsia kezébe adott, hogy tanuljunk meg vele bánni, hogy kinyissunk dolgokat. Vagy van olyan, amit be kell zárni. Van olyan, amit meg kell kötni, van, amit meg kell oldani. De rájövünk egy idő után, hogy ahhoz, hogy nagyobb dolgokat meg tudjunk nyitni, vagy be tudjunk zárni, meg tudjunk oldani, vagy meg tudjunk kötni, nem vagyok elég egyedül. Kimondom ugyanazok a szavakat, és nem történik meg. De amikor testületileg csináljuk meg, és ehhez szükségesek a kapcsolatok. Mert nem csak arról van szó, hogy most sokan mondjuk, hanem arról van szó, hogy úgy mondjuk sokan, hogy a te szíved meg az én szívem egybe van kötve. A te szíved meg a melletted levő szíve ugyanúgy egybe van köttetve. És amikor egy szívvel, egy akarattal kimondunk, oldunk, kötünk, akkor utána a szemeinkkel látjuk, hogy az igaz, és valóságos, és működik. Kapcsolatok ezért vannak. Ha egyedül vagy, akkor legyőzhető vagy. Nem igazak ám azok a nagy kalandfilmek, amikor az egész 2,5 órás filmet, ami persze 25 évet végigölel a történetbe, végigharcolja legalább 3 hadsereggel szembe, sok 10 000 emberrel, mindenki fölött győz, persze néha kicsit elfárad, néha már éppen csak utolsókat tudja kinyújtani a kardért, de aztán végül mégiscsak győz. Tehát ezek el kell felejteni. Nincs ilyen. Ez úgy működik, hogyha testületileg csináljuk. Ez úgy működik, ha nem egyedül akarod megcsinálni. Ez úgy működik, hogy Krisztus testeként csinálom. És benne vagyok a testbe, és kapcsolódok. Nem fog legyőzni az ellenfél. Nem fog legyőzni se a bűn, se az átok, se a félelem, a betegség, se a nyomor. Nem tud legyőzni téged, de ehhez szükséges a megfelelő kapcsolatok. Isten királyságába, amikor élünk, úgy tudunk élni, hogy erről van egy kijelentés. Először is az atyával való kapcsolatról. De Isten királyi uralmáról is szükséges, hogy legyen kijelentésünk. Hogy vajon valamilyen módon lássuk. Izajás próféta mondja, látsz széles királyságot. A királyt ékességében látják a te szemeid. Tehát az azt jelenti, hogy a kérdés, Isten királysága milyen széles bennem. Isten királysága mennyire tudod kiszélesedni, kitárulni, kitágulni Istennek a uralma, a szemeimbe, a szívembe? Ez azért kérdés, mert ahogy a kapcsolatai tágulnak, úgy tágul Isten királyságáról és királyi uralmáról is a kép. Ahogy kijelentéseket kapok az emberekkel való kapcsolatokról, ahogy kijelentéseket kapok a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szülőimmel, testvéreimmel, szolgáló társakkal, szolgálati ajándékokkal, a gyülekezetbe a többi emberekkel, más gyülekezetekkel, más gyülekezet vezetőivel, más városba, más országba levő gyülekezetekkel való kapcsolatokról. És azokat el tudom helyezni, mint Krisztus testébe. Isten kijelentett igazsága szerint. Az azt jelenti, hogy elkezd tágulni a szívem, a lelkem, a szellemem, és elkezdek szélesebb királyságot látni. És rájövök, hogy sokkal nagyobb, sokkal szélesebb, sokkal hatalmasabb, mint amit valaha gondoltam. Most, amit gondolok, amit tudok, amit ismerek, ami kijelentetett számomra Isten királyságáról, tudom, hogy 5-10 év múlva ennél sokkal szélesebb lesz. Mert nem csak úgy értem az Izajás 9:6-7-et, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége, hogy az egyre több ember fölött, ez is igaz, vagy egyre több területen, ez is igaz, de úgy is értem és hiszem, hogy én bennem egyre több területet vesz birtokba, egyre inkább kiszélesedik, egyre jobban tud használni téged, egyre jobban tudsz a királyságnak a törvényszerűségei szerint mozogni. A törvényszerűség, a szellemi törvényeket fölismerve, emberek építésére, gyógyítására, bátorítására lenni. Ehhez pedig szükségesek a kapcsolatok. Hogy a kapcsolatokba fölismerjem, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a terve. 1 János 1, 1-től 3-ig ismeritek azokat a verseket, amiket ott János, ahogy elkezdi a levelét, azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk az élet beszédéről, ez az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, ami az atyánál volt, de megjelent nekünk, amit hallottunk, láttunk, hirdetjük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az atyával, fiával, Jézus Krisztussal. Melyikötök tudná azt evangelizáláskor nagy bátorsággal hirdetni? Azért jöttünk, hogy közösségetek legyen velünk. János ezt írta. Tehát micsoda identitása volt a Krisztusban. Micsoda identitása volt az atyával való kapcsolatban. Azért jöttem, azért írom le ezeket, azért prédikálok, hogy közösségetek legyen velem. De ő elmondja, hogy azért írom le ezeket, hogy közösségetek legyen velem, az a közösség, ami nekem van az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő tudta, hogy neki olyan közössége van az atyával, tudta, hogy olyan közössége van a fiúval, Jézus Krisztussal, tudta, hogy olyan közössége van Szent Szellemmel, ami bármelyik ember életébe bejön, meg fogja változtatni az életüket. És azt mondta, hogy ezt akarom, hogy legyen közösségetek velem. Ehhez meg kell nyílni, figyelj, nem csak ilyen spirituális módon, ilyen szellemi módon Isten fele, hanem meg kellett nyílni János felé. Meg kellett nyílni az emberek szívének János felé. És bizony, ez így van a hétköznapokban is. Nagyon sok keresztény azért nem tudja átélni az Istennel való kapcsolatnak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát nagyobb módon, mert nem nyílik meg a szív a másik ember a testvére felé. Ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz, hogy szorosságban vagytok, a szívetekbe, nem férünk bele. Arra kérlek, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy beleférjünk. És azt mondja Pál, amikor bele fogunk férni, Istenből fog belétek több férni. Az ő természetéből fog az Atya többet megosztani tudni veletek. Jézus Krisztusnak a karakteréből több minden fog belém férni, hogyha többetek belém fér. Érdekes dolog ez. De Isten a saját képmását teremtett bennünket, azért működik így. Ilyen. 2 Korintus 13-ban a 14-es vers azt írja, 2 Korintus 13, a 10, mondjuk maradjunk a 13-asnál. Van, amelyik verzióban van 14-es is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát itt a közösségről beszél. Amikor a gyerekeiddel foglalkozol, akkor azért tanítatod, azért neveled többek között, hogy sikeres legyen. De nem az iskolai sikerek fogják sikeressé tenni. Nem a tanulmányi eredmények, a megszerzett diploma minősége, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem a kapcsolatai teszik őt sikeressé, vagy sikertelenné. A nyelvtanulás nem azért gyömöszöljük, mert hogyha van egy nyelvvizsga, akkor x ponttal több van a fölvételin, vagy akkor x forinttal többet kapsz a munkahelyeden, mert egy átsorolás másik kategóriába esel. Ez is igaz, de nem ezért kell tanulni, hanem a nyelvtudás miért szükséges? A kapcsolatokhoz. Az a helyzet, hogy a mi generációnk itt, ebbe az országba, és tudom, hogy a többség, akkor már nem ez a generáció, de az a helyzet, hogy a mi generációnk, az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul. De nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, irákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumban jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle. És utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovén. De hogy a mi generációnk az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul. De nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, irákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumban jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle. És utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is

Gimnáziumban jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle. És utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovénul. Steve is megtanult szlovénul, meg még mit tudom én, hogy hol. Tehát német, meg az úr tudja. De az a helyzet, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar az nem világnyelv. Még. Szóval a gyerekeket meg kell tanítani a kapcsolódási képességet. Kifejleszteni bennük. Meg kell tanítani őket, hogyan kapcsolódjanak, hogyan vegyenek föl, hogyan építsenek kapcsolatokat, hogyan alakítsanak kapcsolatokat. Mire figyeljenek oda a kapcsolatokba. Ez igaz a természetes gyerekeknél is, de igaz a szellemieknél is. Ha házi csoportot vezetsz, gyülekezetet vezetsz, egyszerűen meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan kezdjenek kapcsolatokat, hogyan indítsanak, hogyan alakítsanak, formáljanak. Egy-egy kapcsolatban mire figyeljenek oda? Nem jó, amikor csak az egyik fél dominál, amikor két emberről van szó. Nem jó, amikor az egyik akarja csak változtatni a másikat. Az nem jó. A házasságkötésünk elején leginkább én akartam meggyúrni a Katit. Halleluja. De túlélte, azt mondja. Dicsőség az Úrnak. Tudod, sokkal fontosabb a kapcsolódási képesség és kapcsolattartási, kapcsolatkiépítési képesség egy embernél, mint az, hogy milyen IQ-ja van, milyen értelmi képességei vannak. Sokkal fontosabb a sikerhez. Akkor lesz sikeres, hogyha a kapcsolataiba átéli, hogy tud adni, és tud kapni, tud elfogadni. A gyülekezetünkben is látom azt, hogy vannak emberek, akik nehéz, hogy elfogadjanak. Ezt meg kell tanulnunk. Mert sokszor, ahogy elfogadjak dolgot, meg kell alázkodnom. Miért? Mert azzal elismerem, hogy az nincs meg nekem. Az hiányzik. De ettől én nem vagyok alacsonyabb rendű. Egyszerűen csak elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. De attól még, hogy elismerem, hogy nem vagyok tökéletes, hidd el, hogy nem csinálsz semmi rosszat. Egyszerűen csak a realitás érzéke növekszik az embernek. 1 Péter 1.22 az egyik legmarkánsabb biblia vers ezzel a témában itt a bevezetésnél. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Figyeld, a kapcsolatokhoz a kulcs a szívnek az állapota. Tehát, hogy most az van benned, hogy szeretnéd megnyitni egy barátnak a szívét, akkor a kulcs ehhez a te szíved. A te szíved. Ha tartós, jó, építő, számodra bátorító, vigasztaló, szeretett csatorna kapcsolatokra, azért mondom így, mert oda-vissza, kapcsolatokra vágysz,
akkor

0: Egyszerűen a szívembe be kell, hogy húzzam azt a szeretetet, aminek sosincs vége. Lehetséges ez? Igen. Mert azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, és itt az emberbaráti, a fileó szeretet, a Philadelphia szeretetről van szó. És erre a szívemet az igazság iránt való engedelmességben tisztítja meg a Szent Szellem. És hogyha elkezd megtisztulni a lelkem, elkezd megtisztulni a pszichém, a gondolataim, az érzéseim, az akaratom, nem akarom, nem akarom. Na hát ebből kell az igazság iránt való engedelmességben megtisztulni, hogy akarom, akarom, uram, azt, amit te akarsz, akarom. Egymást tiszta szívből buzgón szeresétek. Itt viszont már az agapaó van, vagyis az a szeretet, ami, mit mond Isten, hogy mikor múlik el? Soha. Ma van 24-e, Szent Iván. Éj? Ugye régen ilyenkor volt a napi egyenlőség. Régen, évszázadokkal ezelőtt, június 24-e volt a leghosszabb nap. A földtengelyének a ferdesége is változik, meg stb. És most már a leghosszabb nap, jelen pillanatban 21-e. De ezért maradt azért a Szent Iván éji tűzugrás, meg a varázslások, stb. Miért csinálják ezeket? Leginkább a kapcsolatokért. A kapcsolatokért vesznek igénybe nagyon sok varázslást. Szerelmi dolgok, házassági, jegyességi, párválasztási dolgok, mind a kapcsolatokért. Ha megnézitek a mágiákat, fehér, fekete mágiákat, legtöbb célja a kapcsolatok. És Isten, nézd meg, amiért eljött, a célja az, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. A názereti Jézus is, a Krisztus azért jött emberként el, hogy a közösséget, a kapcsolatot helyreállítsa. Itt az van, hogy először az igazság. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe. Nem működik másképp. Második lépés a lélek megtisztítása. Ez a megszentelődés. Harmadik lépés az őszinte szeretet. És figyeld meg a kapcsolatokba, hogyha nem akar bármelyik fél az igazságnak alá engednie magát, nem akarja az engedést az igazságnak. Most miért abból az öreg könyvből akarod nekem megmondani, hogy mit csinálja? Hát, hozok én neked újabbat is. De az a helyzet, nem tudok jobbat. Mert Isten az, aki formát alakított, tehát ő tervezte el. És ahogy elkezdek engedni az igazságnak, egyszerűen a lelkem készé válik arra, hogy képes leszek szeretni tiszta szívből. Készé válok arra, hogy befogadjam Istennek az agapeó szeretetét, ami már sose múlik el. Az agape szeretetnek a forrása az maga Isten, mert ő maga az az agape szeretet. És amikor egyre több időt tölt el az ember vele, egyre inkább vele érsz, vele jársz, akkor azt veszed észre, hogy ezt érzed is. Mert van úgy, hogy nem érzed az agape szeretetet se. És akkor azt mondod, hogy hát már nem szeretem. De én szeretem, mert az sosem múlik el. Megkérdeztetem minden egyes házasságkötéskor, mind a két felet, hogy szabad akaratból, tiszta szívből, szerelemből szereti-e? Addig nem adom össze, még nem mondja ki. Ha kimondja, akkor emlékeztetni fogom mindig. Ez a szeretet sosem múlik el. Nem múlik el. Úgyhogy amikor csapkodja az ajtót, megkiabál, meg elválok, meg mit tudom én mit mond, akkor is miért az a szeretet ezt mondatja veled? Nem szeretem már. Mondom, ilyen nincs, hát az sosem múlik el. Én nem érzem. Hát azt nem mondta a Biblia, hogy te minden percbe fogod érezni, de azt mondta, hogy sosem múlik el. És olyan kapcsolatokban élünk, amiben az agape szeretetet is meg tudjuk élni. Sőt, ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, az emberbaráti fileó szeretetet is képesek vagyunk átadni egymásnak, és el is tudjuk fogadni a másiktól. Én emlékszem, hogy megtérés után is én olyan közösségbe tértem meg, ahol hát két puszival puszilkodva megöleltük egymást. Aztán néhány év múlva egy olyan közösségbe keveredtem egy másik városba, költöztünk, mentem el, ahol hát nem volt meg ez az ölelkezés, meg a puszilkodás sem. Most is oda kell figyelni, mert ha X közösségben levővel találkozom, akkor figyelni kell, mert hogyha férfit akarsz megpuszilni, akkor gáz van. Akkor úgy néznek rád, hogy te nem vagy. Mert abban a közösségben a férfi csak a nőt, a nő meg csak a férfit puszilgatja. Vagy puszilja meg szeretet csókjával, tisztaságban. De van olyan közösség, amikor a pásztor testvérnek a feleségét akartam, elfelejtkeztem. Hát eltolt a pásztor onnan. Ott volt a Kati is, látta. Pedig a szívem az Úr látta, hogy tiszta volt meg. Ott viszont komoly problémád lehet, hogyha te, mint férfi, valamelyik nőt akarod szent csókkal köszönteni. Az nem működik. Nálunk lehet ezt is, azt is. De tudjátok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szívedben mi van. Képzeld el, hogy érezte magát Jézus, amikor Júdás megcsókolta. Vajon amikor téged testvér megcsókolt, mindig tiszta volt előtted, hogy mekkora szeretet árad belőle? Vagy mindig teljes őszinte szeretet közlési szándékkal, tisztasággal, bátorító, vigasztaló, fölemelő szándékkal ölelted meg, és köszöntötted a testvért? Dicsőség az Úrnak, hogyha igen. De ettől függetlenül az agape szeretet az ott van benned. És ha egy tisztaságra, az igazságnak való engedelmességen keresztül megtisztul a lélek, a psziché, megtisztul az élet, akkor azt veszed észre, hogy nem csak az agapé van benned, hanem az emberbaráti szeretet is kiárad. Tudjátok, az embernek Isten adott egy ajándékot, és az a fileó szeretet. Ez egy különleges dolog. Ami nincs meg az angyaloknál. Meg az állatoknál se. Az embereknél megvan. Olyan módon ki tudjuk fejezni a szeretetet, ami benned van az agapé a szellemedbe, amit a Róma 5-5 alapján Isten a Szent Szellem által beléd rak, beléd pumpál, beléd önt, beléd helyez, hogy nem csak ilyen spirituális módon, faarccal, csak úgy kidiffundál belőled, hanem egy emberbaráti módon, a másikat lelkileg és pszichikailag is fölüdítően, megbátorítóan, megvigasztalóan tud kijönni belőled. Lehet, hogy csak egy gesztus az arcodon keresztül. Isten ezért mondja és akarja, hogy éljünk olyan kapcsolatokba, hogy az igazságnak engedelmeskedve a szívünk, a lelkünk egy tisztaságban éljen, hogy tudja használni az ő agape szeretetét, hogy az emberbaráti kapcsolatokon keresztül áradhasson, és tudjunk bátorítani, vigasztalni. Tudjátok, én átéltem olyat, egy testvér kezet fogott velem. Nem valami nagy dologra gondoljatok. Kutyául éreztem akkor magam is. Úgy voltam, hogy minek vagyok itt. Nem mondott semmit, csak kezet fogott velem. De a készfogásban egy bátorítás volt. Semmit nem mondott. Nem mondott, hogy ezt mondja az Úr. Nem ölelt át. Csak kezet fogott velem. De a készfogásban benne volt Istennek a bátorítása. Benne volt Istennek a szeretete. Benne volt Istennek a vigasztalása. És azt mondtam, hogy érdemes. Uram, megyek tovább. Érdemes. És csak egy készfogás volt. Hány embernek tudsz te olyan készfogást adni, amin keresztül, mert az igazságnak való engedelmességre, odaszámba, megtisztul a szív, megtisztul a lélek. Ki tud a te készfogásodon keresztül Istennek a szeretete áradni? Ki tud az emberbaráti szeretet úgy áradni, hogy az bátorítani fogja? Lehet, hogy egy szó, egy hang nélkül. Egy nagy kérdés. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba? Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja? Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta, meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, akkor azt veszed észre, hogy a kapcsolataid tartósak lesznek. Ez nem föltétlenül azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog téged. De tartósan fognak kapcsolódni hozzád. Vagy így, vagy úgy. De tartós barátságokat is így fogsz tudni átélni. Olyan kiszámítható emberek és barátok vannak körülöttem, akikért nagyon hálás vagyok. Régóta, hosszú évek óta ismerem őket. És nem kell tudnom azt, hogy ide megy, oda megy, hova megy, kivel találkozik, mit mond, mert tudom, hogy ki ő. Mert az igazságnak való engedelmességbe együtt szántuk oda magunkat, hogy hadd tisztítson az Úr. A szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Átláthatóak vagyunk egymás számára. Kiszámítható. De a tiszta szívből való szeretetre egyszerűen az vezet el, hogy az önszeretet elhal. Az önszeretet csak úgy lárpurlár nem hal el. Azt valakinek meg kell ölnie. Az igazság képes erre. És ahogy alávetem magam az igazságnak, az igazság valami olyan fantasztikus csodát végezel, azt veszed észre magadba, hogy hogy létezik ez, Uram? Tegnap ezért még toporzékoltam. Ma már csak a fejemet verem a falba. Fantasztikus változások ezek. De hogy tovább engedelmeskedek az Úrnak, az ő beszédének, az igazságnak. Ó, hát holnap fantasztikus. Már csak a tenyereimet csapom össze. Lehet, hogy még egy-két morgolódás kicsúszik, de hogy telik az idő, és az igazság egyre inkább uralmat vesz bennem, magam se értem, hogy csinálja ezt az Úr. De már se toporzékolás, se fejfalba verés, se ajtócsapkodás, se morgolódás. Istenem, mi történt velem? És akkor rájössz, hogy hát már élek többé nem én. Él benned a Krisztus. És rádöbbensz, hogy nem is olyan nehéz. Egyszerűen csak az igazságnak való engedelmességre kell odaszállni magunkat. És a többi úgy megy magától. Elkezdjük az igazságnak engedelmeskedő életet, és rájövünk, hogy nem is olyan csúnyák azok az emberek. Tudjátok, mint az a kis óvodás kislány, 4 éves, mindig az apukája vitte el az óvodába autóval. Megbetegedett az apuka. És elvitte az édesanyja az autóba, és este lelkendezve rohan be, apuka, képzeld el! Ma egy Bacska Jancsival se találkoztunk az uton. Mert az anyuka vezetett. Nem volt se Macska Jancsi, se Paprika Jancsi az útba. De észreveszed azt, hogy a testvérek milyen kedvesek tudnak lenni. Minél inkább engedelmeskedünk az igazságnak, annál több kedvességet találsz a testvérekbe. Azt mondja, hogy a szentekben, akik e földön élnek, azokban van a gyönyörűségem. Így van. Barátom, mennyire élettől elszakadt dolog. Szenté avatjuk azt, aki legalább már 50 éve boldog, gálett avatva. Amikor már minden ember kihalt, aki személyesen ismerte. És akkor szent lehet. Vagy szobrot állítunk neki, miután megölték az apáink, eltelik néhány év, és utána teret nevezünk el róla, meg épületet, meg iskolát. Nem így van? Most nézz körbe, ott van, ki van melletted, mögötted, előtted. Én vagyok előtted. Nézz körbe, hogy kik vannak ott körülötted. Micsoda szeplőket, sömöröket, tyúkszemeket, szellemértelemben látsz bennük. Mibe tudnád megkritizálni? Mivel tudnád jól megsérteni? Mivel tudnál neki fájdalmat okozni? Vajon ehhez kellene több erőfeszítés, vagy pedig ha azon gondolkoznék, mivel tudnám őt építeni? Mivel tudnám őt bátorítani? Mivel tudnám őt megvigasztalni? Mivel tudnék örömöt szerezni? Mivel tudnám kifejezni a szeretetemet feléje? És ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, azt veszed észre, hogy egyre inkább följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül, a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt vesszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mit csinálj. Hogy csináld, hogy az előbbre vigyen? Hogy csináld, hogy győzz? Hogy csináld, hogy legyőzd azt? Mert ehhez kell egy hit. Ehhez kell egy kijelentés. Ehhez kell valami, ami már benned van. Az igazságnak való engedelmességből. No, a kapcsolataink célja, és ezzel befejezem, micsoda, hogy eljussunk az elhívásunk teljességére. Amit az Atya kigondolt a Krisztusban rólad, az mind megteljesedjen. Nem fogunk most végigmenni, csak egy imán. De szeretném, hogyha valahogy belevésődne ezekbe a napokba, mindegyikünk szívébe, hogy a kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életembe és a te életedbe, lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, mint te. A kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életedben, mint te. Te magad. Mert rájössz, hogy a kapcsolatokban te magad vagy benne. A kapcsolatok határoznak meg téged. És amikor Isten azt mondja, hogy te fontos vagy számára, ő ezzel azt fejezi ki, hogy fontos számára, hogy milyenek a kapcsolataid. Fontos számára, hogy milyen kapcsolatokban élek, mert ezek a kapcsolatok határoznak meg engem. Ezért ossza meg magát velünk, mint atya, ezért osztja meg magát velünk, mint a király, a fiú, a Szent Szellem, hogy egyszerűen a kapcsolatokba fölismerjük, föltaláljuk magunkat, elkezdjük élvezni a kapcsolatokat élni, mert azt mondja, hogy ez vagy te, mert kapcsolatokra hívtalak, kapcsolatokra teremtettelek. Csak két dolgot, a szeretet, a hit, másoknak az mások fele való érdeklődés és értékelése, az elérhetőség mások számára, tiszteletadás mások számára, időt adni mások számára, és kommunikálni mások számára, másokkal. Ez a hét dolog, benne van mind. Erről majd holnap. Utána mondunk egy imát, és akkor a töltött káposzta is jöhet. Mennyei atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram. Jézus Krisztus, lejöttél ide a földre, hogy engem belevezess a teremtővel, az örökkévaló, mindenható Istennel, mint atyával való kapcsolatba. Köszönöm neked, Uram, kapcsolatokra terveztél, kapcsolatokra teremtettél, kapcsolatokra készítettél el. És azt mondom, Uram, kész a szívem. Megfussam azt a pályát, hogy az igazságnak való engedelmességben megtisztuljon a lelkem. Készé váljak, hogy a te agape szereteted a Szent Szellem által tudjon működni, kifejeződni, áradni bárki felé. Nem akarok személyválogató lenni, hanem aki fele akarsz áradni, arra igent mondok, segíts meg ebben. Édesatyám, odaszánom magam az agapé szeretetre. az igazságnak való engedelmességben, a lelkem megtisztulásában, az emberbaráti szeretetre. Oda szánom magam a hitre, hogy tudjak az emberek megjobbulásában, Krisztusivá válásában hinni. Oda szánom magam, hogy értékeljem a másikat, elérhetővé váljak mások számára, hogy tudjam tisztelni őket, hogy időt szakítsak másoknak, és kommunikáljak másokkal. Bontsd ezeket mind ki, és vezess bele azokba a kapcsolatokba, amelyeken keresztül azzá tudok válni, ami a te szívedben már vagyok.
1: Elhangzott Nemes Pál Kapcsolatok című tanítása.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Sziasztok! Csak egy ilyen nagyon rövid kijelentéssel készültem. Nem leszek hosszú. A napokban én is a Filippi levelet olvastam, és annak kapcsán értettem meg talán két ilyen evangéliumi történetet, így sztorit így Jézussal kapcsolatban. Az egyik biblia vers, az mindjárt mondom nektek. Igen. Ez a Filippi 4:8. Igen. Ez a jól ismeritek, ez így szól ez a vers, tehát a Filippi 4:8. Továbbá testvéreim, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek. Ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkozzunk. És ez az egyik vers. A másik vers pedig a 2:13. Mert az Isten az, aki kimunkálja bennünk az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. Ez a két biblia vers volt bennem, és ezzel kapcsolatban értettem meg két evangéliumi történetet. Az egyik, ami bennem volt, ez a visszatérve a 4. fejezet 8-as verséhez, így könnyű azt mondani, vagy így olvasni, leírni, hogy csak azokról gondolkozzunk. De amikor a hírekből, a baráti körünkbe, az ismerősöknél nem mindig ezeket a jó híreket kapjuk, vagy tapasztaljuk, vagy a munkában, vagy az iskolában, vagy a, nem tudom, vagy amikor vásárolunk, vagy stb. És nehéz kicsit úgy elgondolkozni, hogy tényleg Isten azt várja, hogy erről gondolkozzunk, meg a másik bibliavers, hogy egymás között beszélgessünk zsoltárokban, dicséretekben, stb. Szóval, hogy olyan, mintha a realitás nem lenne Isten számára, és így elkezdtem gondolkozni, hogy ez hogy lehet, hogy semmibe vesszük a problémákat, vagy úgy nézzük, hogy nincsen ott, és ott van. Hogy ez mit jelent. És megnéztem ezt a gondolkozni szót, és ez azt jelent, hogy azt jelenti többek között, hogy tekint és feltételez. Szóval, vagy úgy, hogy fókuszál és feltételez. Szóval, és nekem így teljesen más értelme lett, vagy több értelme lett ennek a biblia versnek. Hallgassátok meg így, hogy testvéreim, csak azokra a dolgokra fókuszáljatok, vagy csak azokat a dolgokat feltételezzétek, amik igazak, amik tisztességesek, igazságosak, kedvesek, jóhírűek, és ha van valami erény, van valami dicséret, ezekre fókuszáljunk, ezekre tekintsünk, ezeket feltételezzük. Ha ezt így nézzük, ezt a jelentést, amit benne van ebben a görög szóban, akkor nekem teljesen más értelmet nyer, és majd két biblia rész, vagy ilyen cselekvés révén szeretném ezt így bemutatni, hogy én ezt hogyan láttam, hogyan értettem meg így jobban. Nekem ez egy ilyen segítség volt, hogy ebben benne van az, hogy én gondolhatok rosszra, mert értsétek jól, szóval gondolhatok negatív dologra. Abszolút nem probléma az, hogyha megfordul a fejembe olyan negatív érzelem, vagy stb., amit átélek, amit tapasztalok, vagy ez én személyes életemben, vagy másnak az életében, aki hozzám közel áll, aki hozzám távol áll, stb., vagy ami csak egy hírt hallok, vagy a tévét nézem, vagy bármi más. Ez nem probléma. Akkor addig, ameddig a fókuszomat nem változtatja meg ez a hír. Addig, ameddig a fókuszomat ez a negatív beszéd nem változtatja meg a döntésemet Isten szerint. Addig ezzel abszolút nincsen probléma. De, és itt jön a de, hogy mindig Isten szerint kell fókuszálnunk, és mindig Isten szerint kell feltételeznünk. Jézus ebben nagyon profi volt, hogy még a lehető legnehezebb helyzetben is megpróbálta megkeresni a jót, és jót feltételezni, és ez nagyon nehéz. Tehát, hogy mint például István is, gondoljátok el, vagy mint Jézus is a kereszten, ki az az ember, akit, ha megbántanak, ha megsértenek, vagy éppen már haldoklik, azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudja, hogy mit csinálnak. nem tudják, hogy mit csinálnak. Ki ez az ember, aki így tud fókuszálni abban a helyzetben, ahogy hogy tudja látni az embereket, ha nem az atya szíve szerint, úgyhogy nem teszi félre azt, hogy hú, engem éppen köveznek, hú, engem éppen most szögelnek a fára. Szóval, hogy ezt nem tette félre, hanem csak arra fókuszált, oké, atyám, most kész vagyok, én meg fogok halni, de ezt én értük csinálom, ezekért az emberekért, meg a többiekért, és én most figyelek rád. És szóval nekem ez egy picit más jelentett. Ezt csak itt szerettem volna nektek így jobban így elmondani. A másik, ami meg teljesen magától értetődő vers, tehát nem lehet nagyon mit magyarázni benne, de mégis nekem egy ilyen pluszt jelentett, hogy mert az Isten az, aki kimunkálja bennetek az akarást. Csak ennyi. Nekem ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag az akarás szó, vagy nem is akarás, nem szó, hanem maga az akarás, mint cselekvés, az is egy isteni tulajdonság, az is egy isteni ajándék. Tehát az, hogy én valami folyamatosan motiválom magam, vagy próbálok motivált lenni egy adott dologban, próbálom teljes erővel beledobni magam, ez nem egy természetes dolog. Lehet azt mondani, hogy igen, persze, hát van, aki van az extrovertált, annak könnyű, mert a kifele fordul mindig a világ fele, és van az introvertált, aki meg mindig magával van-e, de nem, van akarás, van Isten szerinti akarás, van Isten szerinti olyan, hogy tűzön, vízen, hegyen át, vagy bármi más, tehát hogy Istennek a rád nézett tervét, akár hogyan esik, akár hogyan fúj, akármilyen szelek jönnek, te meg akarod csinálni. Ez egy isteni tulajdonság, és ez egy természetfölötti dolog. Tehát ez nem egy diploma, ez nem egy személyes tulajdonság, hanem ez egy isteni tulajdonság. És az a jó, hogyha ez nincsen meg benned, vagy bennem hiány, vagy bennem nincs meg, vagy ez kismértékben van csak bennem, ez fejleszthető. És hogy ő azt mondja, hogy ő munkálja ki, ő dolgozza ki, ő fejleszti ezt növeli. Tehát az, hogy én akarjam az ő akaratát, akarjam csinálni azt, amit rám nézve ő eltervezett, azt bennem tudja növelni. És én segíthetek az atyának, ez egy furcsa, hogy én segíthetek az atyának, de igen, szóval én segíthetek az atyának, hogy ő még jobban beleavatkozzon az életemben, és még jobban változást hozzon bennem. És a két történet akkor így a két Filippi vers kapcsán, amit itt szeretnék veletek megosztani, az pedig az egyik a... Igen. Melyikkel kezdjek? Igen. Kezdek a Márkkal, jó? Ez a Márk 10:47-es vers, de előtte még egy pár vers. Így egyszerűbb lesz, fél pillanat. Igen. Olvasom a 46-tól, jó? És akkor, tehát Márk 10:46-tól, igen, mondjuk 51-52-ig. Ezután Jerikóba mentek. Jézus, a tanítványai, meg az őket körülvevő nagy tömeg már kifelé haladt a városból, amikor egy vakkoldus mellé értek, aki az út szélén ült. Bartimeusnak hívták, ez azt jelenti Timeus fia. Amikor meghallotta Bartimeus, hogy a názáreti Jézus megy arra, elkezdett kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Sokan rászóltak, hogy maradjál már csöndbe! De annál jobban kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és azt mondta, hívjátok ide. Szóltak a vaknak, és így biztatták, bátorság, bátorság, kelj fel, mert Jézus hív. Ő még a köpenyét is ledobta magáról, Bartimeus felugrott, és Jézushoz sietett. Jézus ezt kérdezte tőle, mit csináljak veled? Mit kérsz tőlem? Bartimeus ezt mondta, mester, újra látni szeretnék. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te hited meggyógyított. És Bartimeus visszanyerte a látását, és csatlakozott a Jézus kísérő csoporthoz. Amen. Ez egy csoda a sok közül, egy a sok közül, amit Jézus Krisztus csinált, viszont ami megérintett engem, hogy ugye azt a címet adtam ennek az egésznek, hogy igen, ő gondoskodó. És hogy, de hogy megpróbál. És hogy az volt bennem, ezzel a történettel kapcsolatban, csak itt közben itt felírtam, hogy ő megvizsgálja a szívünket, ő megvizsgálja a motivációnkat, és ő megvizsgálja a határainkat is. És hogy megvizsgálja, hogy a határainkon túl is tudunk benne hinni. Jézus megvizsgálja, hogy a határainkon túl, a képességeinken túl is képesek vagyunk-e rábízni a dolgokat, vagy sem. Úgy elképzeltem ezt a sztorit, hogy ebből az irgalmas Jézus látjuk. Szóval, hogy van ez a történet, amikor Jézus az égvilágon semmit nem csinál, és csak a ruhája szegélyét csoda történik, de most képzeljétek el, hogy egy vak elkezd ordibálni, és akkor első negatív dolog. Nem lát semmit, ordibál, hitet vesz, hogy ordibáljon, hogy megszólítsa azt a szemét, akitől várja a gyógyulást. Vak elkezd ordibálni, és a körülötte levő emberek, lehet a másik vak bácsi, a másik vak néni, vagy az ottani piacon levő ember rászól, hogy maradjál már csöndben, lehet egy tanítvány rászólt, hogy figyelj, fiam, mester, most éppen tanít, álljál már le, zavar. Tehát ott egy vak ember, és leállítják az emberek, hogy ne ordibáljál már, zavarod a tanítást, nem tud menni Jézus. Ez az első negatív dolog. Akkor ott a második, hogy igen, maradjon csöndben, de ő elkezdett annál jobban kiabálni. És akkor a másik, Jézus az irgalmas. Végre reagál valamit Jézus, és ugye várjuk azt, hogy Jézus mit csinál. Képes volt elmenni egy másik városba, utazni nem kocsival, busszal, hanem napokat gyalog, hogy feltámaszza a rokonát, stb. És akkor ott van pár méterre az a vak, Jézus látja, hogy vak, és akkor hívjátok ide. Egy vakot, hívjatok ide. Szóval, hogy melyik könnyebb oda sétálni egy vakemberhez, és ha segíteni szeretnél segíteni neki, vagy azt mondja Jézus, hogy figyelj, hívjátok már ide, és akkor... Értitek? És én nem értettem, hogy Jézus ezt miért csinálja. Jézus ki akar tolni az emberekkel? Jézus mit szeretne? Visszatérve a Filippi levélhez, ő munkálja ki az akarást. És csak azokról gondolkozzunk, azokra fókuszáljunk, arra tekintsünk, ami jó, ami igaz, ami tisztességes, ami egyenes, stb. Én biztos vagyok abban, hogy Bartimeus már akkora két pofont kapott egy az emberektől, és még a mestertől is, hogyha megsértődik, és nem arra fókuszál, hogy itt az életem lehetőség, hogy végre lássak, akkor ő azt mondja, az emberek is ezt mondják, Jézus sem jön oda hozzám, pedig szólítom, ennyi, nem érdekli, akkor ez van. Nem, oda megy, eldobja a ruháját, nem tudom, hogy van botorkát oda, nem volt ott neki egy GPS, hogy 100 méter múlva jobbra, vagy stb. Túl gyorsan mész, vagy vigyázz, bucka. Elindult, ledobta a ruháját, és elindult valahogy. Lehet, hogy utána elkezdték segíteni, és ahogy elkezdett menni, és Jézus oda hívta, se tudta, hogy hol van, hirtelen az a nép, aki elkezdte ordibba csöndetgetni, hogy maradjál már csöndben, hagyjad már a mestert, menjél be, a mester hív. Tehát így, értitek, elkezdett változni a dolog. Azok, akik eddig azt mondták, hogy figyelj, légy szíves, ne csináld már, ez elég lesz, azt mondták, persze, menjél arra, igen. És ott van Jézusnál, és odaérünk a következő pofonhoz, hogy ott van, nagy nehezen végre ott áll, nem látja, és akkor Jézus fölteszi a kérdést, hogy mit szeretnél, Bartimeus? Mit csináljak veled? Az irgalmas, Jézus az irgalmas, egy vak ember. Nagy nehezen oda talál, nem ment oda Jézus, igen, így a vakember. Oda talál, és Jézus megkérdezi tőle, mit csinál Jézus? Ő megvizsgál, a szíved, megvizsgálja a motivációdat, és megvizsgálja a te határaidat. Megvizsgálja az én szívem, megvizsgálja a határaim, megvizsgálja a fókuszom, megvizsgálja a tekintetem, hogy minden ellenállás, minden negatív dolog mellett képes vagyok-e rá fókuszálni? Képes vagyok én akkor is látni Jézust Jézusként, szabadítóként, gyógyítóként? Képes vagyok-e látni Isten Jézus gyógyítóként, amikor engem nem gyógyít meg? Képes vagyok-e Jézus látni úgy szabadítóként, amikor engem nem szabadít meg? Képes vagyok-e Jézust úgy látni, hogy változást hoz, hogyha én magam előtt nem látom a változást? Ha én ezt nem hiszem el, akkor a határaimon túl nem tudok benne hinni. Akkor az véges. Nekem hinnem kell. És Jézus ezt tette próbára. És nem azt olvassuk, hogy éppen itt, azt hiszem nem ez a rész volt az, de erősítsetek meg, ahol ráköpött és sarat csinált, talán ez itt ne, halleluja, mert erre gondoltam, hogy ez ne az legyen. Úgyhogy tök jó, köszönöm szépen. Itt nem az volt a lényeg, hogy Jézus rátette a kezét és nyelveken szólt és stb., hanem az a vergődés, amin keresztül Bartimeus odáig eljutott Jézushoz, és úgymond nem élte át tőle az irgalmasságot és az azonnali gyógyulást, és mindazt, amit az emberek előtt is elviselt, mit válaszol neki Jézus? Menj el, Bartimeus, a te hited meggyógyított. És elkezdett látni. Isten kimunkálta ebben az emberben az akarást, a küzdést, a hitet és a szívet. A másik történet, bocsánat, és sietek, ez pedig, a Máté 15:27. Igen. Ezt is nagyon jól ismeritek, ezt a Biblia verset, vagy részt. Igen. Ez a kánaáni asszonynak a története. 22-t olvasnám gyorsan. Ekkor egy kánaáni asszony, igen, jött oda Jézushoz, aki azon a... Ekkor egy kánaáni asszony jött oda hozzá, aki azon a vidéken lakott. És egyfolytában kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. A lányomat kegyetlenül gyötri egy gonosz szellem. Jézus azonban nem válaszolt neki. Ekkor tanítványai hozzáfordultak. Kérünk, küldd el azt az asszonyt. Utánunk jön, és szintén kiabál. Jézus így válaszolt. Az atya engem csak Izrael népének elveszett juhaihoz küldött. Az asszony ekkor Jézus elé lépett, leborult előtte, és így kérte. Uram, segíts rajtam. Jézus így válaszolt neki. Nem helyes, hogy elvesztük a gyerekektől a kenyeret, vagy a fiaktól a kenyeret, és a kutyáknak dobjuk oda. Az asszony így válaszolt. Igazad van, uram. De még a kutyák is kapnak a morzsából, vagy nekik is jut valami maradék, ami az uruk vagy gazdájuk asztaláról lehull. Erre Jézus így válaszolt. Asszony, milyen nagy hited van. Legyen úgy, ahogy kívánod, és abban az órában meggyógyult az asszony lánya. Amen. Itt egy megint másik rövid történet, szintén a nagyon sok gyógyulás közül, ami Jézuson keresztül történt. Ott van egy nő, aki küzd a lányáért. Fontos neki a lánya, szereti a lányát, és nem tud természetes szinten már mit csinálni azzal a helyzettel. Szeretné, hogy a lánya teljesen egészséges legyen és meggyógyuljon. És még ebben a percben, abban az időségben, bár örökké valóság Jézus Krisztus keresztáldozata, abban az időben, abban a percben ez még nem történt meg. Így gyakorlatilag ő még nem tartozott szellem szerint Izraelhez, mert ugye ő még, ugye, meg mi se, akkor még nem lehettünk Ábrahám örökösei, mert ugye Róma levél, meg ugye sok, olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy ugye nem vér szerint, és nem körülmetélkedés szerint, hanem ugye Jézus Krisztus vére által és a Szent Szem által gyakorlatilag Ábrahám örökösei, és ha lehet így mondani, akkor az örökséghez tartozók, úgymond a kiválasztott nemzethez, Izraelhez, most értsétek jól, nem, most ne a földi Izraelt értsétek, hanem a kiválasztott szellemi népet, akit Isten a mennyasszonyának hív, annak a részesei vagyunk. Ez a nő akkor még nem lehetett az, és mi akkor még nem lehettünk volna azok. És a lényeg az, hogy oda megy egy hittel, egy reménységgel Istenhez, van egy kijelentése, hogy ez az egy ember, akin múlik a lányom életem, már nem tudok mit csinálni. Oda megy, és először ugyanúgy átéli azt, mint Bartimeus, hogy nem is találkozik, vagy látja Jézus, de még nem is szól hozzá, és már küldik az emberek, hogy inkább ne találkozzál Mesterrel. És akkor ott van, hogy utána Jézushoz oda megy, és leborul előtte. És amikor megalázkodik, ott van Jézus Krisztus előtt, akkor Jézus meg úgy reagál, hogy nem jó a kenyeret odaadni a kutyáknak, hanem és a fiak helyett a kutyáknak adni a kenyeret, kvázi az ő beszédét. És itt is ugyanaz a szív, amit a Filippiben látunk, hogy az Úr munkálja ki az akarást. Az az ajándék, az nem egy jellemből fakad, hanem a szívből, egy hitből fakadó akarás, az a mindenen átmegy, nem érdekel, még hogyha az atyától kapom a megpróbáltatást, hogyha a testvéreimtől, a családomtól, a rokonaimtól, a szeretteimtől, a munkatársaimtól, az iskolatársaimtól, bárkitől is kapom a megpróbáltatást, vagy akin keresztül átélem, tök mindegy. A lényeg az, hogy én az atyára fókuszálok, és az Úrra fókuszálok. És így megragadom azt, amit az atya mond. És itt az asszony ugyanúgy, én hiszem, hogy ez egy ilyen ha lehet azt mondani, hogy kicsit ilyen pimasz és szemtelen, de ebbe egy hit volt. Szóval, hogy ő küzdött. És ebben én azt látom, hogy Jézus Krisztus, én azt gondolom, hogy nem gyógyította volna meg ennek az asszonynak a kislányát, hogyha egy sima, csak egy úgymond egy lázadás lett volna, mert ő a szívet vizsgálja. Igen, ő ez egy küzdés volt, ez egy harcos jelen, hogy nem adja fel, képes mindent azért feladni, de a szívét kitárta Jézus előtt, és nem adta föl. És egy bölcsességgel szólt, és Jézus Krisztus válaszolt neki, és mit válaszolt neki? Ott sem imádkozott, meg hogy akkor elmegyek veled, és akkor imádkozom érte, stb., nem, hogy milyen nagy hited van. Legyen a te hited szerint, legyen úgy, ahogy szeretnéd. Tehát ott megint megharcolt valamit az anyuka a kislányáért, és Jézus Krisztus meghallgatta, még akkor is, amikor megpróbálta, és először úgy éreztük, hogy először nem reagált rá, vagy először elutasították az emberek, utána Jézus utasított el, vagy úgy látszott, hogy nem reagál rá, vagy nem fontos neki, de utána küzdött érte, Jézus megpróbálta, de és utána megmutatta, hogy oké, látom, a szíved rendben van, a te határaidon túl is képes vagy bízni bennem, és én azért odaadom a te ígéretedet, odaadom a te kislányodnak a gyógyulást, és így ezért egészséges lesz, amikor hazatérsz. Szóval ez volt bennem, az Úr munkája bennünk ki az akarást, ezt a természet fölötti ajándékot, és fókuszáljunk arra, tekintsünk arra, ami jó, ami ő szerint a jó. Amen.
0: Amen. Köszönjük szépen. Azt hiszem, ez egy kihívás és lecke mindannyiunknak, akár a Bartimeus, akár a kananiai asszony példája. Vajon, ha most ilyeneket hallanánk egy pásztortól, amit ez az asszony kapott Jézustól, mi lenne, mi történne? De Isten gondviselő minden helyzetben. Attilának egy gondviseléssel kapcsolatos rövid bizonyságod volt.
1: Köszönöm, ezt örömmel mondom, ez tényleg dióhéba. Van egy, hát egy ilyen árukás a munkagép ott a munkahelyemnél a telken, és akkor csörög a telefon délután, hát a két gyerek köszönet én is konkrétan aludtam, és hív az öcsém, hogy hát a GCB traktorra rádölt egy 15 méteres fenyőfa. Hú, mondom. Azt mondja, átküldöm a fotókat. És akkor úgy, amit a fotó, láttam, neki van egy manitúja az ő gazdálkodásában, Timinek egy vállalkozása, abban van egy GCB traktor. Nem új, de egy ilyen fülke az nem 100 000 forint. Tehát az sok szoros lehet, tehát mennyi egy üveg. És hogyha ott ugye a gém, meg az egész hidraulika, hát az újjára 100 000 euró, de hát ez egy régebbi gép. És akkor hát én alszom tovább, jó. És akkor várjál, ne nyújj hozzá, ne vágd a fát, megyek fotókat, hát hogyha valami egy olyan kárrendezés, ami ilyen elemi, bár nincs bebiztosítva, és akkor még azt a megmutattam a fotót, tehát az út, ahogy bemegyek az udvarra, a 15 méteres ilyen vastag fenyőfa így eltakarja a gépet, manitúnak semmi baja, és akkor megállapítottuk, hogy mellé 3 méterrel az Úr, így. Tehát egy 15 méteres fa a GCB mellé. Egy karcolás nem volt rajta. Dicsőség az Úrnak. Szóval ennyire jó az Úr, és hogy mondtam a Panyának az elén, hogy van egy olyan jó idő, egy intervallum a héten, ami dicsőséges, és amiért érdemes felkelni hétfőn. Egy napot kell csak dolgoznom, olyan unalom, meg semmi, meg a gyerekek óvoda, jó iskola, stb. De mi ad értelmet? Hát a gyülekezés. Tehát, hogy tegnap próbált az ördög egy olyan milliós, hogy nem tudom milyen kárt okozni, és így teljesen bum. És ugye ez egy olyan, ami az eladás, beépítés, és a alapozás, és a munkák, és persze eladjuk, és majd megyünk tovább, de hogy hát ennyire jó az Úr, hogy nem azt kell elmondom, hogy tropa és vége, és értelmetlen az egész elgondolásunk, hanem oda tette az Úr. Tehát egy 15 méteres fa, nem több, és még egy csomó tuját is söpört, és csak egy gondolatot szeretnék így ébreszteni, hogy énekeltük, hogy lehessek olyan hű hozzád, amilyen te hű vagy, ezt az Úr megmutatja a szívemre kijelöl, de hogy nekem újból és újból feljön az, hogy lesz Jézus Krisztus Isten a mi életünkben, hogy az aki ott csütörtökön este, ott elárultatott, és pénteken elhordozta. És ő vasárnap reggelig, tehát ugye a passió meg ugye kiábrázolja azt, hogy az a fizikai szenvedés, de azért legyünk tisztában, hogy Jézus Krisztust ott az atya ott akkor elhagyta. És ő vasárnap reggelig, tehát egy földi időszámítás szerint is ki az, aki mondjuk, na. És ő azt a szellemi halált élte át, és úgy volt ott, hogy ő ezt tette megértünk. És nekem ettől Isten az én szívemben és az én életemben. Ő mindent odaadott, és azt végigcsinálta, amikor teljesen magára volt hagyva. És még aki azt mondta, hogy hát én aztán el nem árulok, én megyek veled, hát Jézus ott látta, hogy a kakas kukorékolások. De hogy ő az az egyedüli, aki méltó arra, hogy Isten legyen a szívünkben. És nekem itt az Úr ezt újra és újra felhozza, és ugye azt mondja, hogy a másikének, hogy, és aztán még megelőzi, hogy sose fogjuk megtudni azt, amit te tettél. Aztán van az a hit, hogy de igen, ott majd meglátjuk, ott kijelented. Szóval, de tényleg az, amikor megértjük azt, hogy ez annyira felfoghatatlan, ehhez az örökkévalóság kell, hogy megértsük, hogy mit tett az Úr, hogy ő azt a szellemi halált is elt el, mert fáj egy tűszúrás, hát még a vasak és azok a szegek, de ő Isten, egyedül. Amen.
0: Amen. Megint a 22-es Zsoltár jutott eszembe a múlt héten, és sokszor ez úgy bennem volt, de tehát, hogy Jézus ott a kereszten is, tehát, hogy mire fókuszált meg, mint gondolkodott, mi volt az ő szívébe. És fantasztikus, hogy ahogy Gábor is mondtad, hogy egyből azt is kérte ott, pedig hát ő volt nyomorúságban, ő volt kínlódásokban, szenvedések között, hogy atyám, bocsáss meg. De ott mondta a kereszten a népeknek, a nemzeteknek a megtérését, Istenhez való fordulását, ezek a prófétai gondolatok voltak benne, ezt olvashatjuk a 22. Zsoltárból. Ez meghatározza a holnapunkat, hogy mire fókuszálunk, mind gondolkodunk, és engedjük, hogy Isten munkája az akarást. Csaba készült. Isten egy olyan Isten, hogy mindig kommunikál. Ő maga a szó, a beszéd.
4: Az Isten tisztelet elején felolvastunk egy részt a zsidó levélből, és annak az utolsó felolvasott verse a 16-os volt a 4. részből, ami úgy szól a Csia fordításban, hogy járuljunk hát a szabad szólás bátorságával a kegyelem trónjához, hogy könyörületet és kegyelmet találjunk kellő időben jövő segítségül. Ennek a versnek a fényében szeretnék nektek három olyan bibliai történetet röviden felolvasni, némelyiket csak részlegesen, ahol erre példát látunk. Az első az 1 Mózes 18:16-33-ig, de nem fogom az egészet felolvasni, ez Ábrahám közbenjárása Szodomáért. Azért olvasom fel, és azért illik ez a témába, mert ugye, ahogy a Pali is mondta, kommunikációról szeretnék beszélni, nem csak a beszédről, hanem a beszélgetésről, ugye kommunikáció az inkább beszélgetés, sőt annál is több, de nézzük meg, hogy Ábrahám hogyan beszélgetett Istennel, mert mondjuk így. És mondta az Úr, eltitkoljam el én Ábrahámtól, amit tenni akarok. És hozzájárult Ábrahám, és azt mondta, avagy elveszted-e az igazat is a gonoszszal egybe? Talán ha 50 igaz van abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az 50 igazért, akik abban vannak. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot? És akkor ez így folytatódott, végül eljutott 10-ig Ábrahám, és végül az Úr azt mondta neki, nem vesztem el a 10-ért. Tehát ez lett a vége ennek a beszélgetésnek. most ehhez még nem fűznék semmit, hanem nézzük a következőt. Ott a 2 Mózes 32.9.14 az aranybórius történet után vagyunk. Mondta ismét az Úr Mózesnek: látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép, azért hagyj békét nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt mondva: miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák az egyiptomiak, azt mondva: vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről. Mújjék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, akiknek megesküdtél magadra, mondva nekik: megsokasítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyta az Úr azt a veszedelmet, amit akart bocsátani az ő népére. Ez volt a következő. És a harmadik az ugyanaz, mint amit Gábor is említett, a kánaáni asszonynak a története. Ez pedig a Máté 15.22-28-as fejezetekben olvasható. Itt most nem olvasnám fel az egész részt, már csak azért sem, mert ugye Gábor nagyjából elmondta, hanem ott onnan csak, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Ugye Jézusnak ez volt a válasz, miután először hallgatott. Az asszony pedig mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhulnak. Ekkor felelte Jézus, és azt mondta neki: ó, asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És meggyógyult a lánya attól a pillanattól fogva. Gábor valahogy úgy mondta az előbb, hogy szinte olyan pimasz és szemtelen volt ez az asszony. Én inkább úgy mondanám, hogy tisztelet teljesen határozott. Tehát tisztelve az Urat, határozottan elmondta, hogy mit szeretne. És mi a közös ebben a három történetben? Tehát miért olvastam fel pont ezt a három történetet? Én röviden ezt úgy foglaltam össze, hogy a közös az, hogy emberek, akikről olvastunk, Ábrahám, Mózes, kánaáni asszony, egy megfelelő kommunikációval, ami nyilván egy helyes szívbeli hozzáállásból fakadt, meggyőzték Istent arról, hogy eredeti szándékától eltérően valamit tegyen meg, vagy ne tegyen meg. Tehát gondoljatok bele, Istennek volt egy kimondott elhatározása, leginkább az aranybórius történet után, hogy ő eltörli ezt a népet. Ezt Isten elmondta, kimondta, Mózes hallotta. És Mózes képes volt ebben a szituációban Istennel szembe odaállni, és határozottan, tiszteletteljesen, Istenfélelemmel elmondani azt, hogy ő ezzel miért nem ért egyet, és hogy miért kéri Istent arra, hogy változtassa meg ezt az elhatározását. És mind a három történet az én számomra ezért sokat mondó, mert ezt látom, ezt a hozzáállást, ezt a szívbeli hozzáállást, ami egyfajta kommunikációban nyilvánult meg. És egy kicsit szeretnék most nektek a kommunikációnak erről a fajtájáról beszélni, mert erről beszél a világi pszichológia is, a tudomány is, de úgy gondolom, hogy ennek van bibliai gyökere, már csak azért is, mert mind a három történetben ezt olvashattuk el, még ha nem is neveztük úgy ezt el, hogy asszertív kommunikáció, de mégis ez a három ember asszertívan kommunikált. Majd ettől ne ijedjetek meg, mindjárt elmondom nagyon röviden, hogy ez mit jelent. Egyébként nagyon egyszerű dolgot jelent, mégpedig azt jelenti, hogy kellően együttműködő, de saját érdekeit érvényesíteni tudó kommunikáció. Tehát még egyszer elmondom. Kellően együttműködő, de saját érdekeit érvényesíteni tudó. A saját érdekeit kifejezéstől lehet, hogy megijedünk első hallásra keresztényként, de ne ijedjünk meg, mondok egy bibliai példát, hogy miért ne. Okos szüzek példája Máté 25.9, amikor a bolond szüzek odamentek hozzájuk és kértek tőlük olajat, a történet végén az okos szüzek azt mondták, hogy nem adunk nektek, mert akkor nekünk nem maradna, inkább menjetek és vegyetek az árusoktól. Tehát van olyan, igenis van olyan helyzet, amikor keresztényként is nem kell attól megijednünk, hogy a saját érdekeinket tiszteletteljesen, istenfélelemmel, de határozottan képviseljük. Ennek a kommunikációnak el fogom mondani mindjárt, hogy mik a nagyon nagy előnyei. Kicsit hosszabban is megfogalmazva, ennek a fajta kommunikációnak az a jellemzője, a kettő jellemzője, az első. Képesek vagyunk tisztán, határozottan, egyértelműen képviselni a saját érdekeinket. A második összetevő, törekedve ugyanakkor a kapcsolat megőrzésére. Tehát nagyon fontos a két összetevő, a saját érdekeink képviselete, és a másik, ami motívum, ami szándék, hogy a kapcsolatot megőrizzük. Ennek a ezt nem csak kommunikációnak nevezhetjük egyébként, hanem szemléletmódnak is, már csak azért is, amit mondtam, hogy ez egy szívbeli hozzáállásból fakad, ez az ideális eset. Ebben benne van az, hogy tisztán és hatékonyan fejezzük ki magunkat, az önkifejezés, benne van a másik ember meghallgatása, hogy arra is nyitottak és készek vagyunk, benne van a másik emberhez való kapcsolódásnak az igénye, hogy erre is készek vagyunk, és ugyanakkor egy olyan szituáció ez, hogy mindenki nyer benne. Ezt úgy mondja, hát angolul mondják win-win szituáció, tehát erre törekszik az, aki a kommunikációnak ezt a fajtáját részesíti előnybe, nem akarja másikat legyőzni és földbe taposni, és ugyanakkor nem akarja azt sem, hogy a kapcsolatért föladja a saját igazságát, vagy azt, amit ő képvisel, hanem mind a kettőt szeretné megőrizni. No, tehát ennyi, nagyon röviden, amit úgy nevezünk, hogy asszertív kommunikáció, még egyszer elmondom a rövid definíciót, kellően együttműködő, de saját érdekeit érvényesíteni tudó. Na most nézzük meg azt a két változatot, amikor az egyik vagy a másik elem hiányzik a kommunikációból, és hogy az hogyan teszi helytelenné, és végül is rossz eredményűvé az egészet. Mondtam a két elemet. Hogyha az első elem hiányzik, mégpedig az, hogy nem is úgy mondom, inkább, hogy tehát ha csak az első elem van meg, hogy a saját érdekeit valaki érvényesíteni akarja a másikkal szembe, de a kapcsolat fenntartására nem törekszik, akkor ő egy agresszív kommunikátor lesz, agresszívan fog kommunikálni, le akarja a másik ember torkán nyomni az ő saját véleményét, nem veszi figyelembe a másikat, bele akarja döngölni a földbe, és általában el is éri a célját, legalábbis rövid távon. Ez az agresszív kommunikáció. A másik, amikor valaki a saját akaratát és érdekeit feladja, de elvtelenül, csak azért, hogy a kapcsolatot megőrizze. És teljesen alámegy a másik fél akaratának, befolyásának, akkor ezt úgy nevezzük, hogy ez egy alkalmazkodó, alárendelő dő, magatartás és abból fakadó kommunikáció. Elmondom, hogy miért rossz mind a kettő. Rövid távon látszólagos haszonnal mind a kettő jár. Az agresszív kommunikátornak a haszna rövid távon az, hogy az ő meggyőződését mindenkivel elfogadtatja, vagy hát legalábbis a másikkal, akivel beszél. Ráerőlteti. De csak látszólag fogadtatja el, tehát ez inkább egy ráerőltetés. Ez a rövid távú látszólagos haszon. A másik az alkalmazkodó, alárendelődő, aki föladja a saját igényeit, és csak a kapcsolat fenntartására törekszik, megkapja rövid távon azt, hogy a kapcsolat fennmarad, de hosszú távon mind a kettőnek meg kell fizetni az árát. Az agresszív kommunikátorokat hosszú távon általában megutálják, számos ellenséget szereznek, elvesztik a szövetségeseiket, sok stressz, veszekedés nehezíti az életüket. Az alárendelődő kommunikátorok általában alkalmazkodnak, mert nem akarnak feszültséget, veszekedést, de magukba sokszor duzzognak, reklamálnak, őrlődnek, így a feszültség elkezd bennük gyűlni, és egy váratlan pillanatban valami érthetetlen módon, akár egy apróság kapcsán kitör belőlük, mint egy vulkán. És hát akkor végül ők is agresszívak lesznek. De ezt meg lehet előzni. Na most például itt kapcsolódnék ahhoz, hogy az egymás háta mögötti beszédet a nyílt asszertív kommunikáció szünteti meg, nem pedig az elvtelen alárendelődés. Tehát ha elvtelenül alárendelődünk mindig a másik fél akaratának és befolyásának, akkor annak az lesz a hosszú távú végkimenetele, hogy duzzogások lesznek, sértődések, önmagunkban való őrlődések, ki nem mondott igények, ami végül egyszer csak kirobban, miután ugye nem tartjuk be, hogyha nem tartjuk be azt a rendet, amiről Jézus tanított, hogyha panaszunk van a másik ellen, oda megyünk, elmondjuk, hanem inkább őrlődünk magunkba, vagy másokkal együtt őrlődünk, akkor ebből lesz a háta mögötti beszéd. Ezt igazából nem az szünteti meg, hogy nem akarjuk ezt csinálni. Tehát ez kevés az akarás. Hanem ezt az szünteti meg, hogy a helyes kommunikációra átállunk. Átállunk arra, amiről beszélek, hogy benne legyen az, hogy kellően együttműködőek legyünk, és a saját érdekeinket érvényesíteni tudók legyünk, amiben benne van az is, hogy adott esetben az ember akár le is mond valamiről, mert rájön, hogy hát ez azért annyira nem fontos mondjuk. De képzeljük el, hogy mi lett volna annak a három bibliai szituációnak a végkimenetele, amit az elején felolvastam, hogyha Ábrahám, Mózes és a kánaáni asszony mondjuk agresszívan kezd el kommunikálni. Hát Mózes meghallja, hogy Isten el akarja pusztítani a népet, és agresszívan nekiállt volna ott Istennel veszekedni. Mi lett volna annak a végkimenetele? Hát Isten elpusztította volna a népet, meg még lehet, hogy Mózest is. De nem akarom elviccelni. A másik esetben is nagyjából ez. De képzeljük el, hogyha elvtelenül csak alárendelődnek, és azt mondják, hogy én érzem belül a szívemben, hogy itt még nekem lépni kellene valamit. Még érzem azt, hogy még Istennél nekem közbe kéne járni a népért. Mert itt nem csak arról van szó, hogy az ember a saját igényeit képviseli ilyen szituációkban, értsétek meg, hanem ilyenkor még annak a másik embernek az érdekeit is képviselem, akivel kommunikálok, vagy mondjuk a rokonomnak, mint a kánaáni asszonynál, vagy a népemnek, mint Mózesnél, és ők voltak olyan bátrak, amit olvastunk a zsidó levélbe, hogy Isten előtt bátran a szólás szabadságának a bátorságával szóltak, és a szívükből szóltak, vagyis őszintén kommunikáltak. És ennek az lett az eredménye, hogy Isten megkegyelmezett. De mondjuk, hogyha hallgattak volna, mert leginkább ebben mutatkozik meg az elvtelenül alárendelődő hozzáállás a hallgatásba, hogy akkor is hallgat, amikor beszélnie kellene. Ha ezek hallgattak volna, ezek a bibliai szereplők ezekbe a szituációkba, akkor megint csak az lett volna, hogy a kánaáni asszony lánya nem kapja meg a szabadulást, a nép nem szabadul meg, elpusztul, Szodoma elpusztul. Hát Szodoma végül tényleg elpusztul, de azért Ábrahám mindent megtett, amit tudott. No, tehát ezért is fontos, amiről beszélek. Jézus egyébként maga is tanított a helyes kommunikációról és annak fontosságáról, és én felfedeztem ezt a két elemet, amiről én most itt beszélek, Jézusnak két nagyon fontos tanításába. Az egyik a Máté 5:23-24. Azért, ha a te ajándékodat oltára viszed, és ott megemlékszel arról, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával. Ez a kellően együttműködő. Tehát, hogy békélj meg a te atyád fiáddal, vagyis rendezd a kapcsolatot. És utána gyere el, és akkor vidd fel az ajándékod. Ez az egyik oldala. A másik oldala, az pedig a Máté 18:15-17. Ha pedig a testvéred vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között, vagyis ne legyél elvtelenül megalkuvóan alárendelődő, állj ki magadért, de érte is, ahogy az előbb mondtam, mert, hogyha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanúvallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Tehát a végső kimenetel az az, hogy akár a kapcsolat megszakítása árán is állj ki az igazságért, de ezt az eljárási rendet betartva, és csak a legvégső esetben, és nyilván ezek indokolt esetekkel, hogy legyenek. Tehát ezeket a lépcsőfokokat végigjárva. És ez pedig, amiről itt Jézus beszél, ez pedig a másik oldala, hogy a saját érdekeidet, illetve, hát ugye jó esetben egy kereszténynek a saját érdeke az egybeesik az igazsággal, az Isten beszédének a kijelentésével, a lelkiismerettel, a jó lelkiismerettel, a hitbeli meggyőződéssel. És akkor végezetül, befejezésül, ugye kommunikációról beszéltem, de az elején is mondtam, és most fel is olvasnám a Lukács 6.45-öt, hogy erről a témáról nem tudunk anélkül beszélni, hogy azt nem mondanánk, amit Jézus mondott, hogy mert a száj azt mondja ki, ami a szívet megtölti. Tehát nyilván a előbb-utóbb, ami a szívben benne van, az ki fog jönni beszédként. Viszont van ennek helye. És ezt Jézus egyébként ezt mondja, hogy ez így van. Tehát egy tény megállapításként ezt rögzíti. Se nem elítélően mondja ezt, se nem dicsérően. Ez egy tény, hogy ami a szívet megtölti, azt mondja ki a száj. De a Jeremiás síralmainak a 2. fejezet 19-es versébe pedig azt olvassuk, hogy önts ki szíved, mint a vizet az Úr előtt. Tehát amikor a szívünk tele van olyan dolgokkal, amik megterhelnek bennünket, akkor erre azt tanácsolja a Biblia, sőt erre hív bennünket, hogy öntsük ki a szívünket, mint a vizet az Úr előtt. És ez egy őszinteséget jelent. Tehát hogyha Istennel vagyunk, akkor nem csak, hogy ajánlatos, hanem ő bátorít, hogy legyünk őszinték. És tudjátok, amikor Jézus arról beszél, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, ott a teljes szívedből az igazából azt jelenti, hogy őszintén. Mert ki mondhatná azt, hogy a szívében már mindentől megtisztult. De hogyha nem takargatjuk azt, ami a szívünkben van, hanem kiöntjük az Úr előtt, akkor azzal mi teljes szívünkből szeretjük Istent, mert őszinték vagyunk, és nyíltak, és nem takargatjuk, ami bent van. És tényleg befejezésként Jób 6.25-26, milyen fájdalmas az őszinte beszéd, de mire való örökös feddésetek? Szavakért akartok megfeddeni? Hiszen a szélnek szól a kétségbe esett ember. Szóval legyünk néha kicsit engedékenyek is egymással. Jó van, mondja, szélnek szól a kétségbe esetnek a szava, majd a szél elviszi. Tehát nem kell mindent véresen komolyan venni. Mindenkinek vannak rossz napjai, azt mondják a pszichológusok, hogy van ventilláció, amikor csak azért mondja, hogy már végre egyszer kijöjjön belőle, aztán majd utána elfelejti, és akkor megyünk tovább. Nem tökéletes megoldás nyilván, de ilyen is van, Biblia is beszél róla, de amit végezetül szerettem volna nektek mondani, és ezt még egyszer legutoljára felolvasom, amit a legelején olvastam föl, és ez szerintem nagyon bátorító a Héber levélből, zsidó levélből, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, ez a bizalommal járuljunk, ez még ilyeneket jelent, figyeljetek, szabad szólás, szólásszabadság, őszintesség, nyíltság, magabiztosság, önbizalom, bizalom. Ez mind benne van. Tehát ezzel a hozzáállással járulhatunk bátran Isten elé. És tényleg befejezésül én azon gondolkodtam, hogyha Isten elé így járulhatunk, és erre hív fel bennünket maga Isten beszéde, hát akkor egymás felé mennyivel inkább kell ezzel a hozzáállással oda lépnünk. Szabadon, szólásszabadságban, őszintén, nyíltan, de magabiztosan, bizalommal. És akkor a dolgok jóra fordulnak, mint ahogy jóra fordult Ábrahám, Mózes, Kánaáni asszony történetében is, hogy bátrak tudtak lenni. A bizalom miatt, ami bennük volt.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
5: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.